0: A békéscsabai közgyűlés döntött a népszerű jaminai bányató a Kacsástó jövőjéről. A területet eddig a Kacsástó Sporthorgász Egyesület kezelte, ám a szervezet 10 évre szóló szerződése lejárt. A mintegy 3 hektáros tó és az azt körülölelő nagyjából 1 hektáros terület üzemeltetését 2016-ban kapta meg az egyesület. A közgyűlés elé került előterjesztés szerint a horgászok minden vállalt kötelezettségüket teljesítettek, rendszeresen gondozzák a tavat és környezetét, 150 fát ültettek, filagóriákat és tűzrakóhelyeket alakítottak ki, fedett társalgókat és mobil illemhelyeket helyeztek ki. Az egyesület a közelmúltban kereste meg az önkormányzatot lejáró szerződése miatt. A közgyűlés élve a jogszabályat a lehetőséggel úgy határozott, hogy a Kacsástóra vonatkozó haszonbérleti megállapodást további 5 évvel meghosszabbítja, így az 2031. június 9-ig marad érvényben. A Holdkörös partján idén is a közkedvelt darabok és számos újdonság várja a közönséget. Június 14 és augusztus 24 között új évaddal jelentkezik a Szarvasi Vízi Színház, amely igazi műfaj kavalkádot ígér. A 2026-os programot bemutató sajtótájékoztatón Szarvas polgármestere Hodálik Pál arról beszélt, minden évben igyekeznek a színház környezetét is úgy alakítani, hogy örömet szerezzenek a látogatóknak. Idén a korábbi zöld borítású növényzetet újították meg, a színpadhoz vezető sétány mellé pedig olyan ívelő növényeket telepítettek, amely különböző figurákat formáz. A Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója Fekete Péter kiemelte, hogy jó érzés számára visszatérni Szarvasra, mert a város kulturális hangulata a fellépő társulatokra is átragad. Elmondta, hogy bár a nyári szezon még el sem kezdődött, a jegyek háromnegyede már elkelt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szarvasi lakosok 20%-os kedvezménnyel vethetik meg a belépőket, miközben évente mintegy 10 000 látogató érkezik a városba egy-egy előadás miatt. Bejelentette, hogy idén is érkezik a Fővárosi Nagycirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, és folytatják azt a hagyományt is, hogy az előadás előtti napon ingyenes, nyilvános főpróbát tartanak. A Vízi Színház Nonprofit Kft. Ügyvezetője dr. Szabol Károlyné hangsúlyozta, az évad összeállításánál most is figyelembe vették a közönség igényeit, főként könnyed, szórakoztató, ugyanakkor minőségi darabok kerültek a programba. Hozzátette, hogy a műfaji sokszínűség továbbra is megmarad, hiszen a könnyed előadások mellett komolyabb, tartalmasabb produkciók is szerepelnek a repertoárban. Az ingyenes programok között idén is lesznek verses és zenés estek, valamint a Dériné program keretében 3 ingyenes előadás is várja majd a közönséget. A gyermekelőadások szintén fontos részét képzik a kínálatnak. Kiemelte továbbá, hogy Pindrok Csaba ismét Szarvasra érkezik, ezúttal a Házaspárbajok című interaktív házastársi történettel. Június 14-én különleges zenei és lelki élmény várja az érdeklődőket a Tótkomlósi Evangélikus templomban. Az esti zenés elhitaton fellép Szekeres Tamás, az Omega egykori gitárosa, aki a legendás zenekar dalait idézi meg. A programban közreműködik a Békés Csabai Evangélikus Vegyeskar is. Az eseményre a Kutyai Dániel és Spisák Attila lelkészek beszéltek a Hit.tv művészbejáró című műsorában. A lelkészek felidézték, hogy a rendszerváltás után az egyház számos épületet kapott vissza, elindult a szeretetszolgálat és a diakóniai munka, megalakult az evangélikus óvoda, felépült egy bentlakásos szeretet otthon, és létrejött egy alapszolgáltatás is, amely az idősek ellátását biztosítja. Emellett működik egy speciális nappali ellátás szenvedélybetegek számára. A gyülekezet folyamatosan fejlődik, már 2 támogatott lakhatási formát is működtetnek, és jelenleg is épül 2 új ház, ahol további 6-6 férfi kap majd otthont. A lelki hangsúlyozták, hogy a mostani esti programmal kifejezetten a szélesebb közönséget szeretnék megszólítani. Úgy fogalmaztak, hogy sokan szerették és szeretik az Omegát, ezért bíznak benne, hogy a zenekar dalainak üzenete sokakat vonz majd a templomba. A vendégeket ezúttal is Isten igéjével köszöntik, ahogy tették azt a korábbi bagosi koncerten is. A rendezvény jó alkalom lehet arra, hogy olyanok is ellátogassanak Tótkomlósra, akik ritkán járnak a településen vagy a templomban. A koncert mellett több kísérő program is várja az érdeklődőket. érdeklődőket. A Luther udvarban ismét megnyílik a Luther Café, ahol a helyi fiatalok által készített süteményekkel kínálják a vendégeket, miközben tematikus beszélgetéseket tartanak. Aki szeretné, bekapcsolódhat, aki pedig csak együtt szeretne lenni másokkal, arra is lehetőség nyílik. A helyszín pincéjében működik a gyülekezet szabaduló szobája, amely ezúttal a templom és az épület rejtelmeit mutatja be. A lelkészek felidézték azt is, hogy tavaly a műemlékvédelmi szakemberekkel folytatott beszélgetés során arra biztatták őket, hogy érdemes akár kisebb részletekben is elkezdeni a templom felújítását, mert így idővel teljes egészében megvalósulhat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Országos online csaláshálózat bukott le, egy 20 éves csabai nő állt a középpontban. Évadzáró gálával és díjátadóval búcsúzott a Jókai Színház. Forgalomlassító borda került az Őr utcába a lakók kérésére. Tematikus élményséták várják az érdeklődőket a Munkácsi negyedben. Már is mondom a részleteket. A rendőrség felszámolt egy kiterjedt csalóhálózatot, amelynek egyik kulcs szereplője egy 20 éves békés csabai nő és élettársa volt. A nyomozás szerint a bűnszervezet 23 bankszámlát és számos hamis közösségi profilt használt arra, hogy mintegy 410 vásárlót tévesszen meg országszerte, több mint 11 millió forint kárt okozva. A sértettek előre fizettek telefonokért, kerti eszközökért és más termékekért, amelyek azonban soha nem érkeztek meg. A rendőrség szerint több száz vásárló maradt termék és pénz nélkül, miután az előre kifizetett árukat nem szállították le, a hirdetők pedig eltűntek. A Bonyhádi rendőrkapitányság egy 2024-ben indult ügyben fejezte be a nyomozást, amely feltárta, hogy a csalók hamis profilokkal hirdettek, és a vevőkkel folytatott kommunikációt is manipulálták. Az első sértett egy kétei férfi volt, aki két különböző piactéren vásárolt meg ugyanolyannak tűnő okos telefonokat. A vételárat előre átutalta, de a készülékek nem érkeztek meg, a hirdetők pedig elérhetetlenné váltak. A férfi még 2024. április 5-én tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen. A rendőrök az egyik érintett bankszámla vizsgálatakor gyanús pénzmozgásokat találtak. A számla tulajdonosa egy 20 éves békés csabai nő. Beismerte, hogy kifejezetten a csalásokból származó pénzek fogadására nyitotta a számlát. Kiderült, hogy több sértett ugyanazzal a férfival kommunikált, aki a nő élettársa volt, ő is beismerő vallomást tett. A páros és egyik hozzátartozójuk összesen 23 bankszámlát nyitott a pénzek fogadására. A csalás sorozat lebonyolítása további 11 ember vett részt, akik saját számláikkal vagy készpénzfelvétellel segítették a pénzek mozgatását. A hirdetésekhez saját és hamis profilokat is létrehoztak, hogy minél több vevőt csapjanak be. A nyomozás összesen 410 sértettet azonosított, akik mobiltelefont, hajvasalót, kerti pavilont és más termékeket rendeltek, a vételárat előre átutalták, de semmit nem kaptak készhez. A trió és társaik 11.234.000 forintot szereztek meg üzletszerű csalással. A Bonyhádi rendőrkapitányság a nyomozást lezárta, az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek. A békéscsabai Jókai Színház kedden délután tartotta hagyományos évadzáró gáláját a teátrum előtti téren. A közönség dalokat hallhatott az idei és a következő évad előadásaiból, és átadták a legjobb női és férfi fő- és mellékszereplők díjait, a legjobb háttérmunkás elismerést, valamint a rangos Gálfi gyűrűt is. Herceg Tamás igazgató elmondta, hogy számára és a főrendező számára ez az évad egyfajta örökség volt, amelyet Seregi Zoltán korábbi igazgatótól vettek át a január 1-i vezetőváltást követően. Hangsúlyozta, hogy már nagyon várják a következő évadot, amely világhírű, minden korosztályt megszólító darabokat kínál majd. Hozzátette, hogy a műsor struktúra változatlan marad, ugyanakkor a repertoár összeállításánál fontos szempont volt, hogy a fiatalokat is bevonzzák a színházba. A következő évadban vígjáték, musical és dráma is szerepel majd. Tegi Antal főrendező kiemelte, hogy a bérlet és jegyeladások már most nagyon kedvezően alakulnak, ami erős visszajelzés a színház számára. Úgy fogalmazott, hogy rendkívül sikeres évadot zártak, amelyek a színészek és háttérmunkások közös munkájának eredménye. A főrendező elmondta, hogy idén változtattak a díjak odaítélésének módján is. A társulat az alábbi művészeket ismerte el. A legjobb női főszereplő díját Liszi Melinda, a legjobb női mellékszereplő díját Nánási Veselényi Orsolya, a legjobb férfi főszereplő díját Citor Attila, még a legjobb férfi mellékszereplő díját Csomos Lajos vehette át. Citor Attila a díjátadó után úgy fogalmazott, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert kollégái szavazták meg neki. Kiemelte, hogy az évad szakmailag rendkívül izgalmas volt, eljátszhatta István király szerepét, valamint főszerepet kapott a Gázlánk című darabban is. Gálfi Gyűrűt idén is Felkai Eszter Gálfi László özvegye adta át. A szakmai zsűri döntése alapján a gyűrűt Liszi Melinda kapta, aki családi okok miatt nem tudott jelen lenni, de videó üzenetben mondott köszönetet. A legjobb háttérmunkás díját Tóth Edit a színház gasztronómiai vezetője vehette át. A rendezvényben köszöntötték Felkai Esztert is, aki immár 60 éve tagja a társulatnak.

0: time rolling, my time
1: rolling.
2: Forgalom lassító bordát helyeztek ki a Békés Csabai Őrutcában, miután a közelben megnyílt üzletközpont miatt jelentősen megnőtt az autóforgalom, és egyes járművezetők rendszeresen túllépték a sebességhatárt. A környéken élők szerint a fekvőrendő jelenthette a megoldást a problémára. A lakossági kérésre az Őrutca 11 számú lépcsőház előtti szakaszon helyezték ki az új forgalomlassító elemet, erről számolt be a terület önkormányzati képviselője Fülöp Csaba. Elmondása szerint a forgalom a bevásárló központ megnyitása óta folyamatosan nőtt, és több autós az utca közepére érve jelentősen felgyorsult, ami zavarta a lakók nyugalmát és biztonságérzetét. A képviselő kiemelte, hogy az első visszajelzések alapján a forgalom lassító borda beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és hozzátette, hogy további helyszíneket is vizsgálnak, ahol szükség lehet hasonló intézkedésre. A Szigligeti utcában a lakóközösségek már aláírásgyűjtésbe is kezdtek fekvőrendőr kihelyezésének támogatására. Békés Csabán a Munkácsi negyedben tematikus hétvégi élménysétákra várják az érdeklődőket. A programok a Szent István téri Turinform iroda elől indulnak, és legalább 5 fő jelentkezése esetén valósulnak meg. A séták időpontjai és témái június 20-án 17 és 19 óra között, amiről a negyed mesél címmel. A résztvevők quiz kérdésekkel tarkított, ismeretgazdag sétán fedezhetik fel a megújult kulturális negyedet. A túravezető Juhász Zoltán a Békés megyei könyvtár igazgatója lesz. Történeti séta is lesz a Csabai Katolikus Emlékek nyomában július 11-én 18 és 19 óra között. A séta bemutatja a katolikus lakosság történetét 1718-tól, az első templomtól, a mai Páduai Szent Antal társszékes egyházig. Ennek túravezetője pedig Forrainé Kovács Márta, muzeológus történész lesz. Negyedik alkalommal rendezték meg a Kóskároly Kárpát-medencei pedagógiai versenyt, amelynek eredmény hirdetését kedden tartották a Békés Csabai Szakképzési Centrum konferencia termében. Az idei megmérettetés központi témája az állatvédelem volt, tegyünk együtt az állatok védelmiért mottóval. A szervezők minden évben olyan témát választanak, amely a fiatalok érzékenyítését és társadalmi felelősségvállalását erősíti. Idén több mint 130 pályázat érkezett a Kárpát-medence különböző településeiről. Lestjánné Ricsovini Julianna, a BSC Kóskároly Technikum és Szakképzőiskola igazgatója kiemelte, a verseny célja, hogy a fiatalokban tudatosodjon az állatokkal szembeni felelős bánásmód fontossága. Elmondta, hogy nagy büszkeség számukra a résztvevők számának folyamatos növekedése, és felidézte, hogy az első évben még országos versenyként hirdették meg a programot, később azonban határon túlról is érkeztek pályázók. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a teljes magyarság képviseltesse magát, hiszen a magyar nyelvű korszerű oktatás a közösség fennmaradása egyik záloga. A pályázati kiírás nem határozta meg a projektformát, így rendkívül sok színű alkotások születtek. Társasjátékok, versek, dalok, rajzok és más kreatív munkák. A szervezők egyik célja éppen a kreativitás fejlesztése volt. A Hódmezővásárhelyi SC Szentesi Boros Sámuel Technikum két tanulója, Balla Lilla Borbála és Németh Luca prezentációban mutatta be projektjét és a felkészülés folyamatát. Munkájukkal a harmadik helyet szerezték meg. Külön díjat kapott Nagy Illés Anikó Hanna, a BSC Kóskároly Technikum és Szakképzőiskola tanulója, aki verses kötettel pályázott. Munkájában azt mutatta be, hogy milyen megoldásokat találhatunk különböző problémákra. A versenyre az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, az eredmény hirdetésen több tanuló dicséretben és külön díjban részesült, valamint átadták az első 3 helyezetnek járó elismeréseket is.
3: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus lesz, aki 36 éve tanít, Békés Csaba kiváló pedagógusa, és nemrég Attila Hun király bőrébe bújt. Életéről már dokumentumfilmet is készítettek, mellyel 26 ország dokumentumfilmjei között szerepelt Magyarország a 2015-ös Pri Szörkom fesztiválon. Beszélgetünk művészetről, performance-ról, lovakról és hagyományőrzésről. Tartsanak velünk!

0: elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Visszatérve erre a kiállításra, ami ugye az 50. életéved kapcsán jött létre, a Munkácsy Mihály Múzeumban valósult meg, Úton 50 van címmel. Ez a kiállítás 50 Novák Attila portrét mutatott be. 2014-ben ezzel indult a Munkácsy Mihály Múzeum évada, és a megnyitón egy performance keretében belül 50 nyilvesszőt lőttél a sötétben kivetített 50 arcképedre, és 50-szer néztél önmagadba. Mit láttál, és mit látsz most?
1: Kedves Gyuri, iszonyat nehéz kérdés ez, de próbálok rá egyszerűen válaszolni. Amikor én ezt a lehetőséget megkaptam, hogy ott kiállítsak, megmondom őszintén erről, én nagyon későn kaptam tudomást, hogy én nekem ott kiállítási lehetőségem lesz. És abban a kevés időben, az egy-két hónap volt, át kellett gondolnom, hogy én hogy is szeretném megmutatni az akkori önmagamat. És általában egy ilyen kerek évfordulóra egy retrospektív kiállításnak hívjuk, egy visszatekintő kiállításnak hívjuk, olyat szoktunk létrehozni. Hát én nem olyat csináltam. Amikor Andó Györgyhöz, a valamikori igazgatóhoz én bementem a Munkácsy Mihály Múzeumba, és ő megkérdezte, hogy na akkor kedves Attila, mi lesz a kiállítás anyaga, és a kedves kollégái is ott voltak, akkor én neki egy nagyon egyszerű jó kis tót gasztronómiai hasonlattal próbáltam válaszolni, hogy képzeljük el, hogy az én életem egy csabai kolbász. Egyébként Andó György igazgató úr nagyon szerette a csabai kolbászt, és nagyon sok emberrel meg is kóstoltatta azt az igazit a szlovák tájházban, és ezért gondoltam erre a hasonlatra. És ez a csabai kolbász most pont, ha kettébe van vágva, körülbelül valahogy az élete derekán az embernek ott, milyen? Milyennek az ízek, milyennek a textúrák, milyen 50 éves szeletnek lenni. Én engem ez érdekelt, és ezen a kiállításon egy konceptuális művet hoztam létre, ami azt jelenti, kedves hallgatók, itt most lehet, hogy valaki túlságosan szakmainak érzi, hogy egy gondolat köré fontam az egész kiállítást. Mindegyikünkről készült már egy igazolványkép, utáljuk az igazolványképet. Azt másodszor is ugyanolyan rossz, mint elsőre. És ez az igazolványkép igazából azért nem szeretjük, mert nem igazán személyes. Egy neutrális fényviszonyok között, tehát egy ilyen letisztult fényviszonyok között ott ülünk, már ültünk fél órát sorban, hogy még oda kerültünk, a hajunkat se tudjuk megigazítani, és ez fog minket képviselni a következő években. És én ezt a igazolványképet, amit természetesen én állítottam elő, igyekeztem előállítani, ezt az igazolványképet manipuláltam 50 féle módon. Mert az igazolványkép mögött, amit mi nem szeretünk, ami minket nagyon tárgyilagosan képvisel, mik vagyunk mi? Hol vagyunk mi? És az a dolga egy alkotó embernek, aki vizualitással foglalkozik, hogy ezeket a mélységeket kutassa, megkeresse, csak hát elég nehéz, hogyha az alany az önmagunk felé kell, hogy nyisson. De talán ez is a kiállításnak a szépsége, vagyis annak a kiállításnak a nagyon nagy nehézsége és szépsége volt, hogy 50 irányba elvinni ezt a képet, amit digitálisan és egyben manuálisan, vagy pedig valami tárgyinstallációval kapcsolatba hozva sosem az eredeti képet mutatja meg, hanem annak bizonyos szempontból egy útját. Kedves hallgatók, beszélünk itt a képekről, de akkor engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy az akkori napjaim számát egy-egy vékony tolvonással ráírtam, ráróttam a saját arcomra, borzalmas nehéz munka volt, nem ilyen alkotó ember vagyok, és hát az a tizenvalahány ezer vonás, ami az arcomra került, az minden napomat megmutatta saját magamnak. Például volt egy ilyen munka, vagy amikor a családi attribútumok, kis emlékek kerülnek az ember arca elé, és egy ilyen kis installációs, kis oltárpolc lesz az ember arca előtt, amiben a hozzátartozóinak bizonyos tárgyi momentumai ott vannak, amikből összerakódik egy embernek talán a múltja is jelene. Szóval nagyon sokféleképpen indult el ez a dolog. Az a lényeg, hogy fejmagasságomban és az arcommal eredetileg

0: nemzeti méretben, nem, ne haragudjanak, ezt mondom, de szinte ikonszerűen jelennek meg ezek a, ezek a fejek, de hát mindegyikünkben ott, ott rejlik valami olyan ikonszerű dolog, ami a belső törvényeink és a belső mitológiánkból fakad. Tehát ez, szerintem ez egy olyan izgalmas dolog lett a végeredmény.
1: Mindenképpen, hiszen azóta is beszéd téma ez a kiállítás, és azt a kihívást, amely ezzel együtt járt, nagyon jól sikerült reflektálni. De akkor itt ugorjunk egy kicsit az időben, és térjünk vissza a pályád kezdetére. Hogyan lettél képzőművész, és hogyan lettél pedagógus?
0: Nagyon jó kérdés. 15 éves voltam, 6, amikor édesapám azt mondta, hogy nem leszel éhen korász, alkoholista festőművész. Na most festőművész nem lettem, ezt szoktam mondani viccesen. Tehát ott vagyunk valahol a 80-as évek elején, amikor, nyílik az embernek az értelme, és komolyabban kezd valamivel foglalkozni. Mindig hallgatom azokat a fiatalokat, akik a művészeti tagozatunkra, a Szent Györgyi Albert Technikum művészeti tagozatán tanítok, és jönnek oda felvételizni, grafikusnak, fotósnak vagy divattervezőnek, és elkezdik a magukról való bemutatkozást, hogy már kisgyerekkorom óta, meg óvodás gyerekkorom óta én mivel foglalkoztam. Hát ez mindenkinek így van. Bátyám már óvodás volt, én még nem kerülhettem óvodába, anyám otthon dolgozott, elege volt belőlem, nem akart velem foglalkozni, oda tett a kokedire egy darab papírt, meg egy ceruzát. Nagyon nagy hibát követett el.
2: Miből gondolod?
0: Hát, mert abban a pillanatban én elkezdtem a világomat élni. És ez, ez onnan indul.
2: De ez normális.
0: Így van, hát minden gyerek jobban tudja vizuálisan kifejezni magát, mint szóban, verbálisan. Sokkal gazdagabb. Ott van előtte a papír, van ideje, ragozhatja, telerakhatja, főmotívumot kereshet, és sok-sok minden mást. Hát így indult, utána gyors sikereim lettek ebben a dologban. Nagyon jó megfigyeléssel párosult ez, de hát ezt hol szereztem ezeket a megfigyeléseket? Hát a nagyszüleimnél, az állatok között, a tanyán, a falun. Minden meghatározó volt számomra, és amikor átvittek az általános iskolába, minket az óvodából, szemben volt az általános iskola, és beültettek abba az osztályterembe és abba a padba, majd a leendő osztályfőnökünk elé, akkor mindenki előadott ott valamit. Gyönyörű verseket mondtak a többek, mindent, kihívtak engem is, na akkor csináljak valamit. Hát én életemben akkor a lovat még nem rajzoltam, mint ott a táblán. De hát az belőlem fakadt. Tehát én ebben éltem. Ez a világ hatott rám, és ez futott végig velem az általános iskolában. Majd a középiskolában rájöttem arra, hogy amit eddig csináltam, az egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, és ezt minden gyereknél lesz. Ugyanazt éltem hát, mint minden gyerek.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógussal, akitől megtudhatjuk, mit tanult Mladonyicki Béla szobrászművésztől, hogyan lett művésztanár, vagy hogyan került az NSK a Performance művész csoportja nevébe.

0: Start Rádió.
1: Középiskolában rájöttem arra, hogy én semmiféle tanulmányszerű dolgot pontosan nem tudok megrajzolni, hiába másoltam valamit, annak nincsen belső tartalmi értéke. És középiskolában egy olyan tanárhoz kerültem, ő Mladöncki Béla volt, aki megmutatta ennek a belső tartalomnak az összefüggéseit, a szerkezet és a forma közti összefüggések százezer kapcsolatrendszerét. És ez egy nagyon nagy ugrás volt. És azt hiszem akkor dőlt el, hogy én engem ez nagyon is fog érdekelni, mert ebben megtaláltam a tartalmat. Nem a külsőségek érdekeltek, hanem a belső tartalom. És innen már futott a szekér abba az irányba, hogy én e felé mozduljak. Volt egy kísérletem, hogy az iparművészeti főiskolán, az akkori iparművészeti főiskolán ipari formatervező legyek, de igazából nem az én világom volt. És a másik pedig a rajszakos tanári oldal, abba pedig nagyon nagy sikereim voltak már főiskolás koromban, és ott valahogy megtaláltam a magam helyét. Úgyhogy így indult ez az egész dolog.
2: Tegyük hozzá, hogy azért az iparművészettel később mégis kapcsolatba kerültél, hiszen a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának vagy a szakmai vezetője, melyet korábban úgy hívtak, hogy iparművészeti tagozat.
1: Hát azért csak megszereztem én a Iparművészeti Egyetemen is még egy diplomát, de az már vizuális kommunikáció szakirányú diploma volt, és az már pontosan rám illett. Tehát ez a művészeti képzéshez való ilyen vonzódás, vagy pedig, hogy azt tudjam továbbadni a fiataloknak, az úgy látszik, az elég mélyen bennem volt, és hál' Istennek meg szokták kérdezni a diákjaim, mert nagyon sok suliba tanítok, tehát nem csak ez az egy iskola, áttanítok a Vízműbe, óraadó vagyok az Andrásiba, és nagyon sokszor megkérdezik a fiatalok, hogy nem unom még, amit én csinálok, vagy szeretem-e még csinálni. Hát szerintem, mivel én foglalkozom a vizuális kommunikáció, vagy pedig a vizuális tantárgy, és a művészetek tanítása, az soha nem egy lefutott dolog. Ez nem olyan, mint a gyökkettő, hogy tudom a végeredményét. Ennek mindig új és új aspektusai és végeredményei vannak. Hát ez a szép benne.
2: És hát ettől rendkívül változatos is.
1: Persze, természetesen megvannak azok az alapkövek, amik felé haladni akar az ember. Na de még ha 6 órán van egy nap, sem ugyanúgy fogom megoldani minden alkalommal, hisz nagyon kell reagálnom arra, hogy akik ott ülnek velem szemben, a munkatársaim, a fiatalok, azok hol tartanak, hogyan veszik a feladatot, vagy milyen gyorsan tudnak megoldani valamit, vagy a problémát esetleg sokkal jobban körbe kell járni. De hát ez egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes együttműködés. És ez szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
2: A művészeten belül mi az, ami inspirál? Miben találsz inspirációt?
1: Mindenben. Hát nincs kérdés.
3: És nem csak a művészeten, hanem nyilván a való élet. Hiszen a művészet reflektál, a kortárs művészet reflektál való élet történéseire.
1: Attól kortárs így van, hogy a jelenkor problémáival, a jelenkor eszköztárával egy teljesen új lehetőségeket teremt. Barátaimmal nagyon sok olyan művészeti eseményen, fesztiválon vettem részt, ez a 3T csoport, NSK, tavaly voltunk 20 évesek ez a csoport, és nagyon sok olyan helyen jártunk, ahol a kortárs művészeti fesztiválon megjelentek ezek a jelenkor kérdéseinek problémái nagyon sok képzőművésznél, de hát Szkárosi Endre, Felugosi László, Bukta Imre, Szilágyi Rudolf, Békés Csabáról Baj Miklós Zoltán, tehát nagyon-nagyon jó kis emberek közé került ez a kis csoportunk, és hál' Istennek jó volt látni, hogy ki milyen eszközökkel, mivel próbál valamit megragadni abból a világból, amiben vagyunk. Tisztelt hallgatók, önök nem nagyon tudják, miről beszélgetünk, biztos, hogy mi is ez a kortárs művészet. A kortárs művészet nem embertől idegen dolog, hanem talán inkább azt mondanám, hogy új eszközöket keres, és új művészeti formákat teremt. A élő művészet, a performance, az installáció, ezek olyan idegen szavak, amiket én, ha lefordítok, akkor azt jelenti, hogy ott térben, időben zajlik egy esemény, ahol a képzőművészek hozzányúlnak a cselekvéshez, hozzányúlnak a tárgyakhoz, a vizualitásból például esetleg a projektorhoz, a videóhoz, és sok-sok minden máshoz, és ebből ott születik meg egy olyan esemény, amit utána ismét megismételhetetlen. Tehát ennek van egy izgalmas jelensége, és ez egy jó dolog.
2: És nem csak festmény, nem csak grafika, hanem performance is, tehát egy összművészeti produktum,
1: így van.
2: Ami csak ott és csak akkor létezik.
1: Hát ez egy gyönyörű dolog. Gyönyörű dolog, ez olyan, mint az élet, elillan.
2: És ti 21 évet csináljátok ezt a 3T NSK csoporttal. Na most én addig, ameddig nem tudtam, hogy az NSK mit jelent, addig valamiféle nyugati kultúrkörhöz való tartozásra asszociáltam.
1: Ez így is jó, ez a megfogalmazás is jó.
3: A szabadságra, aztán utána elkezdtem gondolkodni, és akkor rájöttem, hogy Novák Attila, Szuhaj György
2: és Kukár István. Tehát a három művész, aki ebben a művészcsoportban részt vesz, és a ti neveiteknek a kezdőbetűi alkotják az NSK rövidítést.
1: Ezt Bereznai Péter, Munkácsi Díjas képzőművész adta nekünk, ő is Békés Csabai kötődésű, és nagyon jó barátunk. Többször voltunk vele együtt eseményeken, kiállításon, művésztelepen, és nagyon találó volt ez a keresztapaság, amikor ezt az NSK nevet adta nekünk, hisz ez egy kor lenyomat, amikor még létezett az úgynevezett nyugat, és ez össze is társult annak idején egyfajta valami szabadsággal is, de hát ez megint csak egy mérföldkő, és ez jól is hangzik a neveinkből. Úgyhogy ez egy jól használható dolog. A 3T az izgalmasabb, mert ugye a három tanár, és a 3T pedig azt a régi kulturális 3T, ugye a tűrt, tiltott és a támogatottra is utal, de mi inkább a három tanár felé mozdulunk. Ebből építkezett a mi csoportmunkánk.
2: A mai napig számos performance csináltatok meg. Én ezek közül emlékszem egy esetre, amikor egy zongorát egy csónakba tettetek, és ez a zongora lángokban égve úszott a körösön.
1: Hát az egy nagyon érdekes dolog volt, ha kiragadunk egy ilyet. Gyula város művészeti életében eljött az a pillanat, hogy egy zongorát szerettek volna vásárolni a városnak, és hogy legyen egy koncertre alkalmas zongorájuk, és Kukár István barátom, aki a gyulai művészeti élet egyik meghatározó vezetője, ő a úgynevezett Körös Művészeti Part találkozó keretében meghívta oda a gyulai és a környéki sarkadi képzőművészeket, hogy alkossanak a zongora tematikájára, és a 3T csoportunk pedig hát egy olyan dolgot vizionált, ez azt jelenti, hogy elképzelt, hogy mi lenne, hogyha egy zongora, egy égő zongora úszna a vizen. Ez egy kicsit olyan szürreális, egy kicsit dalis elképzelés volt, de ezt meg is tudtuk valósítani, és ez a zongora, amit mi előtte nagyon statikusan, de használtunk, tehát a parton is be volt vetve, és a közönség toleranciáját igen erősen igénybe vette a mi ottani tevékenységünk, utána a vízre került, és a vízen ez a jelzem nem igazi, hanem egy ilyen megépített zongorának látszó installáció volt, ami a vízen végül is gyönyörű szép látvánnyal ott égett. Ennél jobban nem tudtuk volna fölhívni a figyelmet, hogy égető szüksége van a városnak egy zongorára.
2: És valóban így is volt, és nagyon emlékezetes maradt. Hogyan került a féldisznó a művészetbe? Hogyan ünnepelt a 3T csoport, mikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott? Rövid szünet után megtudhatják a Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal folytatott beszélgetésünkből.

0: tekinthetünk műalkotásnak, és a kortárs művészetben sarkallatos kérdés, hogy mi a műalkotás értéke. Csabai kolbászról már beszéltünk, úgyhogy akkor tegyük fel, hogy van egy disznóvágás, egy disznótor, ahol egy ember, mondjuk legyen Jani bácsi, a fél disznóból ahelyett, hogy kolbászt készítene, beteszi azt egy kádba, amit megtölt formaldehiddel, és azt mondja, hogy ez egy műalkotás. Mi ugyebár akkor eléggé erőteljesen csóváljuk a fejünket, és hát egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy ez valóban egy műalkotás. És milyen érdekes, hogy ez a koncepció a világ egy más részén már megvalósult. Mert a brit képzőművész...
1: Damien Hirst,
0: pontosan, ezt megcsinálta, és a Gyermekmondókából címet is adott a műalkotásnak. Ez a malac piacra ment, ez otthon maradt. És egészen megdöbbentő, hogy az Art News 2005-ös értékbecslése szerint ennek a művészeti alkotásnak 1 millió angol font az értéke.
1: Damien Hirst a világ leggazdagabb képzőművész egyébként, ezt el kell róla mondani, tehát amit ő elképzel, az meg is valósul. Tehát egy nagyon ismert és márkanév a kortárs művészetben, de kedves hallgatók, nyugodjanak meg, nem így zajlik általában a kortárs művészet. Ő egy extra jelenség, és ezt tudomásul kell venni. Hál' Istennek van olyan információm, hogy volt tanítványaim, akik kimentek Angliába, egyik grafikus tanítványomnak a párja egy olyan étterembe dolgozott, hogy Damien Hirstnek volt egy műve fönt a mennyezet alatt, egy ilyen formaldehides megoldás volt, most nem kell belemenni a részletekbe, de hát ez a nagy közönség előtt van ott kint Angliában. Visszatérve arra a fél disznóra, hagyd mondjam el, hogy jelentem a 3T csoport is foglalkozott ezzel, ha már ezt a motivumot megragadtuk. 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, méghozzá május 1-én, és a 3T csoport 2004 április 31-én megnyitotta azt a kiállítását, aminek az volt a címe, hogy Uniol, tehát a disznók társadalmát mutattuk be, és ebben jelentem, szerepe volt az élő állatnak is, meg a disznóvágásokból ott lévő korpusznak, testnek, mert volt egy olyan lepel, amin a disznónak a lenyomata a levágás után, ahogy a megpörkölik és a többi történik vele, a lenyomata ott volt ezen a leplen, hisz nekünk nagyon fontos volt, hogy a emberek családias disznóvágását és a nagyüzemi disznótartást és mindent, aminek ott kétségei voltak, azt mi nagyon meg akartuk ragadni és dokumentálni. És ebben a sajátos eszközeinkkel éltünk. Ez a kiállításunk utána fölkerült Budapestre a Marosvásárhelyi műhelynek a kiállító termében, és nagyon jó kritikát kapott. Azt még kiegészítettük egy csomó dologgal, de egy nagyon összetett, komplex kiállítást tudtunk készíteni. Arról, hogy itt Békés megyében mi hogy éljük meg a múltat, a disznóvágást, és hogy talán van valami kapcsolat az ember és ezeknek az állatoknak a közösségi viselkedése között. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a disznó a laterális ember, hisz a szerveit ugyanúgy használják az emberi szervek helyett, de a közösségi viselkedésük is nagyon-nagyon érdekes.
0: Gyakorlatilag akkor a konceptuális művészetnek, a gondolati művészetnek az egyik ágán ott van Damien Hirst, és a másik ágán pedig ott vagytok ti, a 3T NSK csoport.
1: Azt akartam csak párhuzamba állítani, annélkül, hogy mi itt értékekről beszéljünk, hogy meg lehet találni mindenben a kifejezés lehetőségét, csak az embernek legyen róla gondolata, és kifejezéseket is találjon hozzá. Ez ennyire egyszerű.
0: Visszatérve a kezdetekhez, említetted, hogy egy lovat rajzoltál a táblára, és a ló is része lett az életednek, hiszen hagyományőrző lovasíjászattal foglalkozol. Ez hogyan jött az életedbe?
1: Hát akkor, ott kiskoromban. Vagyis, hát nekem a bátyám 2 évvel idősebb, gyerekkorunk arról zajlott, hogy mi mindig küzdöttünk. Egymás ellen, vagy egy képzelt ellenség ellen. És hogyha ott voltunk azokban a hatalmas bioterekben, a kint egy tanyavilágban, vagy egy falun. Hát ott adódott, hogy ott nekünk föl kellett fegyverkezni egy nem létező ellenség ellen. Fölkészülni arra, hogy ha jön valaki, akkor az, ahogy küzdünk meg, egy gyerek vagy csuzlit, vagy dárdát, vagy ilyat készít gyerekkorában. Na most ez nagyon izgalmas és érdekes emlék. De a másik pedig az élő állattal való kapcsolat, a lóval való kapcsolat, a gyerekkorunkból hozott nagyszülői attitűd, az a befolyás. A bátyám jelenleg egy nagyon nagy lovas telepet vezet, a sajátját, Szeged mellett Szatymazon, ő maga lótenyésztő szakmérnök, és tanítja is ezt a tudományt. Én pedig tőle hoztam lovakat, és ezeket kezdtük semmi más céllal nem használni, vagy nem is használni, együttműködni velük, mint hogy lovasiászattal foglalkozzak, mert engem az nyűgözött le, az a fajta szó szerint együttműködés, ami az állat és az ember közös idézőjelbe tett harca, hogy egy célpontra együttes erővel, egy ritmussal, egy dinamikával olyan találatot érjen az ember, amit ő se tudja, hogy hogy csinált. Mert biztos sokan lőttek már éjjel, sokan lovagoltak, de ez a kettő teljesen más. Egy ösztönös lövésről van itt szó a lovon, és egy nagyon jól összeszokott ember-állat kapcsolat. Hát ez egy fantasztikus dolog. Hát én csak kívánom mindenkinek, hogy élje meg azt a fajta élményt. Óvatosan mondom, de én többnek is mondanám azt az élményt, azt, ami ebből fakad. Az állattal való kommunikáció sokkal összetettebb, mint hogy itt most beszélgetünk. Ott nincs alanyállítmány, ott cselekvés van, más a nyelvezetet, de sokkal gazdagabb és őszintén. Tehát egy nagyon izgalmas dolog.
0: Keleti Szél néven létrehoztál egy formációt, melyben a honfoglaló lovas nomád harcmodor hagyományait őrzitek. Erről mit lehet tudni, ez hogyan alakult?
1: Ez egy megint egy jó kérdés, mert igazából ez egy baráti közösség, így van. Egy nagyon jó barátom, Kőszegi Ádám, aki mezőberényi, és a fiam Novák Márk, aki Dunakeszinél, de nagyon sűrűn itt van Békés Csabán. Mi hárman alakítottuk meg ezt a kis csapatunkat, ami egy fantázia név, és ennek a kis csoportnak, mert mi egyébként a Kassai Lovasiász Iskolának, a Nemzetközi Lovasiász Iskolának vagyunk a tagja, és nekünk van egy törzsünk, méghozzá nem Békés megyében, hanem Hetényegyházán, Kecskemét mellett, ahová mi tartozunk. De Békés megyében minket, akik ismernek és felkeresnek, vagy kérnek valamire, személy szerint minket kérnek, és így ezt a kis fantázia nevet használjuk azért, hogy Békés megyében is legyen egy kis fókusz. Pontosan azért, hogy ennek a lovasiász iskolának a képviselői ismertek legyenek, megyehatáron kívül nem nagyon jönnek ide kollégák, akik ezt csinálják, vagy iskolatagok. Tehát mi ennek az iskolának lettünk a tagjai, a Kassai Lovasiász iskolának, és ezt el kell mondanom, hogy hát itt nem izzadságcsepp, hanem vércseppek csöpögnek sokszor az ember homlokán, amíg elvégzi azokat a feladatokat, amíg oda eljut, hogy bizonyos szintű lovasiász legyen, de ez így jó, nincs ezzel gond. Tehát itt meg kell mászni a hegyet, mire lesz ennek eredménye. Nagyon sokat, és keményen kell ezt csinálni, de hát ez edzi meg az embert. Mi mindenütt, ahol vagyunk, az iskola mentalitásával, az iskola protokolljával próbálunk jelen lenni, és bízunk benne, hogy az emberek számára ez fontos.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, amiből megtudhatják, mit jelent számára Fajó János művészete, de az is kiderül, hogyan lett a képzőművészből a hunok királya, Attila az Isten ostora.

0: Rádió.
1: Nagyon sokáig a Békés Csabánról a Vitézi játékok, ahol rendszeres részvevők voltunk, és felkérnek minket egy megyén belül is nagyon sok ilyen eseményre. Talán most a nyáron a múzeummal lesz egy olyan közös esemény, amit rendszeresen szoktam velük csinálni, hogy gyerekekkel foglalkozom. De hát utolért minket egy olyan felkérés, ami egy lökösházi festő, Kóruszkora Róbert által jött, és minket arra kért fel, hogy az ő nemrég avatott Attila Hun című festményének modelljei legyünk. És jelentem, a Attila Hun ott ül középen, és most veled beszélget. És a fiam pedig több szereplője, többször Attila fiának a megjelenítője, a Sereg élén, vagy a bizánci követeket éppen ott fogadja. Tehát a kép jelentős részében azok a jelenetek vannak, amiket Robi velünk képzelt el, nálunk rögzítette ezeket, és a képavató napján pedig, ha lehet ilyet mondani, megmozdult a kép, mert ott Lökösházán találtunk a parkban egy akkora kis helyet, ahol egy elég színvonalas kis lovasjász bemutatót tudtunk tartani, hogy az emberek látták ennek a lovasjászatnak a jelenkori dinamikáját, karakterét, és amikor bementek a képavatásra, akkor már volt bennük egy előkép arról, hogy mi is lehetett az annak idején, amit a Robi oda felfestett.
2: Hát ezt a performance-t, hogy úgy mondjam, igencsak nehéz lenne bárkinek is felülmúlnia.
1: Hozzáfűzném még, elkészült egy film idén Békés megye lovas életéről, több mint egy órás film, amit Major Gyula rendezett, és a Békés megyei lovas szövetség patronát, és minket ebbe a filmbe felkértek, hogy szerepeljünk. A keleti szél lovasjász csapatunknak van egy kis izgalmas, rövid, de annál látványosabb része a filmben, ahol a lovasjászatot mutatjuk be, milyen az, amikor egy adott célokra lövünk, vagy milyen az, amikor versenyszerűen edzünk. A versenyt azért hagyd mondjam el a nézőknek, hogy az arról szól, hogy van egy 99 méteres pálya, ettől a középtájtól 9 méterre egy olyan 90 cm átmérőjű, 2 méter magasan lévő cél, ami leköveti a lovast, és a lovas végig vágta munkában próbálja eltalálni először előről, oldalról, majd hátulról ezt a célt. Nagyon komoly, nehéz feladat, és ezt 20 másodperc alatt kell megvalósítani. Jelzem, a magyarok a legjobbak ebben, és a világbajnok az képes 13 nyilvesszőt célba juttatni ezen a szakaszon. Kiváló magyar lovasjászaink vannak. Minket sokszor megkérnek arra, hogy tartsunk bemutatót itt Békés megyében. Sőt, gyerekekkel is foglalkozom lovastáborokban, ahol az alapokat mutatom meg, a lóval való kommunikációt, és úgy néz ki, hogy talán idén is, úgy, ahogy eddig rendszeresen a Munkácsy Mihály Múzeum táborában ezt meg fogjuk tenni.
2: Már a lóval való együttműködés elsajátítása is egészen elképesztő a maga nemében, de még emellé magát az íjászatot is meg kell tanulni. Az amerikai popstár Madonna, aki maga is lovagol, egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy ha valaki egyszer megtanul egy lovat irányítani, akkor annak onnantól kezdve nem lesznek életvezetési problémái. Te ezt lovakkal foglalkozó emberként hogy látod?
1: Nagyon sokat segít a lóval való kommunikáció a tanításban, pedagógiában és a kontaktusban, a kapcsolatokban is. Tartottam is erről egy kis előadást a gyerekeknek egy jó pár éve, középiskolásoknak, hogy a lóval való kommunikáció és a középiskolás diákokkal való kommunikáció párhuzamai. Nagyon sok izgalmas hasonlóság van benne. Na nem az ostort képzeljék el a kedves hallgatók, hanem azok a finom jelzések, amik a lókiképzésben jelen vannak, a testtartást, a tekintet, a testbeszéd, az a diákok esetében is minden ott van. Tehát nem fog nekem mondani semmit, én már tudom, hogy pozitív vagy negatív a hozzáállása abba a dologba, amit én akarok, és hogy tudom ezt a feszültséget oldani. Ez nagyon fontos dolog. Szóval ez nagyon izgalmas téma, erről lehetne órákig beszélni.
2: Tehát többről szól, mint a verbális kommunikáció.
1: Így van, a lóval való kommunikáció nem alanyállítvány, hanem jelenlét, és ez sokkal gazdagabb.
2: Befejezésül az Alkotóház névadásáról szeretnélek kérdezni. Békés Csabával kapcsolatosan számos világhírű és kiváló művész nevét ismerjük, a legismertebb Munkácsi Mihályé, azonban hírességeink közt említhetjük Perlott Csaba Vilmos és Fajó János nevét is. Mi alapján döntöttetek úgy, hogy az Alkotóház névadásának kezdeményezésekor Fajó Jánost választottátok?
1: Miért? Mert az Alkotóházunknak van egy szellemi és formai jelképe. A szellemi jelkép az, hogy fiatalokkal nagyon összetett módon, de a jövő felé, a modern pedagógiai módszereivel, de egyben társkapcsolatban, munkatárskapcsolatban próbálunk együttműködni, és ez nyilvánvalóan kell, hogy magában hordozza a kortárs művészetet is. Minden egyes szakunknak, a fotónak, a grafikának és a divastílusnak is megvan az a fajta jelen kor stílusa, amit nem lehet megkerülni. És ez hat mindenfelé. Hát akkor, ha Fajó Jánost megnézzük, akkor ő a közelmúlt egyik olyan meghatározó képzőművésze, festőművésze volt, aki a konstruktivizmussal, a geometrikus művészettel nagyon szoros szellemi kapcsolatban volt, hisz ő Kassák Lajos tanítványának vallotta magát, Kassák pedig az egész magyar avantgárd kultúra meghatározó alapeleme volt, és hát Fajó pedig Békés Csabai származású volt, itt végezte el a középiskolát és a Rózsa Ferenc gimnáziumban Mokos József tanítványa volt, hisz róla is van már egy terem elnevezve. Ezt a névadást is én kezdeményeztem annak idején, hál' Istennek az megmaradt, és az épületünknek a geometriája, annak a stílusa a Bauhaushoz közel áll, ami a geometriáról szól. Fajzi Tamás kiváló építész, Békés Csaba építész tervezte át ezt az épületet, annak idején is került az épület mellé Kass János grafikusnak egy olyan térplasztikája, ami a geometrikus szobor, ami a dobozformákból inspirálódik, és ez valamikor, ha jól emlékeznek a kedves hallgatók, ez a Kner nyomdaelőtárt is került oda hozzánk. Hát minden erről szól. Erről a szellemi avantgárd karakterről, akkor miért akarjuk mi ezt átadni a diákjainknak?
2: Ebben tökéletesen beleilleszkedik.
1: És ebben Fajó János a következő láncszem, és nagyon örülünk, hogy mind a Fajó alapítvány, róla elnevezett alapítvány, és mind a hozzátartozók, a feleség és a rokonok elfogadták, sőt, örültek annak, hogy mi ezt a nevet választottuk, és akár a város vezetése, a szakképzési centrum vezetése is, az iskolák vezetése is, és a helyi művésztársadalom is nagyon pozitívan állt ehhez a dologhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának szakmai vezetőjével hallhattak egy beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Sportrádió.
1: Sportrádió. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak el az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A tárcavezető közölte, hogy a kormány megállapodott az Európai Bizottsággal a támogatások hazahozataláról, a júniusi kiírásokra pedig az áramhálózati elosztók és az átvételi rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott projekteket 2030 végéig kell befejezni. A beruházások révén több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolása valósulhat meg, ami jelentősen növeli az ország energiaellátásának biztonságát és a hazai vállalkozások versenyképességét. Csaknem 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az ország

Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el az országos mentőszolgálat szóvivői feladatait, miután Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató felkérte őt a pozícióra. A megújuló mentőszolgálat közleménye szerint az új szóvivő 2018-ban az első

0: meg fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Jó reggelt kívánok, a Start Rádióval indul a vasárnap reggel. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. Hasznos információk, jó zenék ebben az órában, és köszöntjük majd a névnaposokat is. Úgyhogy mindenképp érdemes a startot választani.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Ma már június 14-e van, lassacskán eltelt a júniusnak is a fele. Pedig még csak most kezdtük, rohan az idő. A Vazulok és a Zalánok ma a névnaposok, köszöntöm őket. Rajtuk kívül bizonyos Valérok, Herkulesek, Metódok és Hartvigok is a mai napon ünnepelhetnek. Nekik is sok boldogságot kívánok.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sok a szene,
10: sok a szene,
9: és még több.
0: Start Rádió.

0: itt a Start Rádió június 14-én, a Vazulok névnapján. Üdvözlöm őket is, és persze a mai nap szülötteit is, mint Darvas Iván kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színész, de ezen a napon született Harry Becher Stowe, amerikai írónő, aki a rabszolgaság ellen emelt szót, de Lucky Adolf ötvös művész is.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
3: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel a hét legszebb reggelén, a vasárnap reggelen. Ilyenkor még hátra van egy nap arra, hogy pihenjünk, lazítsunk, kiránduljunk, vagy csak szórakozzunk, otthon üljünk egy picikét, filmezzünk, lazítsunk. Az biztos, hogyha valaki ilyenkorán reggel van, megérdemli a friss híreket is, úgyhogy hamarosan ezeket is elmondjuk. Majd a következő órában is várom, sok zenével, és most még többel.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A végletekig központosított és túlterhelt oktatási rendszer átalakítását tervezi a kormány, a változtatások előtt azonban társadalmi egyeztetést tartanak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy az új nemzeti alaptantervbe beemelnék az állampolgári pénzügyi és média műveltségi ismereteket, miközben leállítják a kompetencia mérés cunamit, megszüntetik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, és visszaállítják a sztrájk jogokat. A miniszter kiemelte, hogy már zajlik a Klebelsberg intézet átvilágítása és a tankerületi vezetők lecserélése, a cél pedig a tanárok adminisztratív terheinek csökkentése és megbecsülésük növelése. Megdöbbentő adatokat közölt a kórházi klímaberendezések állapotáról az egészségügyi miniszter, aki elárulta, hogy a kritikus területeken

0: forintos rendkívüli forrás biztosításáról döntöttek a klímák javítására és karbantartására. A rekonstrukciós program idei megvalósításához szükséges kormány határozat egyébként már meg is született. Elképesztő fordulat az önkormányzati adóztatásban, hiszen a kormány a társadalmi egyeztetés határidejét sem várta meg a települések új sarcolásáról szóló döntéssel. Megjelent a Magyar Közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idei évre vonatkozó iparűzési adó többlet befizetési kötelezettségekről. A jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra elmúlt, jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, sok zenével és most még többel, csodaszép vasárnap reggelt kívánok. Legyen ez a hét leglassabb reggele, amikor kellemesen megreggelizünk, lazítunk egy picikét, én pedig hozom a jó zenéket emellé itt a Starton.
1: Show.

0: reggelt kívánok itt a Start Rádió. Képzeljék el, az Egyesült Államok északkeleti része felett felrobbant egy meteor, a lökés hulláma pedig akkora volt, hogy ezt több államban is érezni lehetett. Arról írt az Időkép, hogy ez egy ilyen 300 tonna TNT erejével megegyező dolog volt. Hát az azért nem gyenge.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
7: Start Rádió.
0: És még több.

0: Jó reggelt, Békés Csabán a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel így június 14. napján, a Vazulok névnapján is. Nézzük a mai nap jelentős történelmi eseményeit, évfordulóit. Például ehhez a naphoz köthető, hogy a Marengói csatában Napóleon a francia sereg élén győzelmet aratott, és ezzel elfoglalta Itália jelentős részét 1800-ban. Ezen a napon az utolsó nemesi felkerés során Győr mellett a nemesi sereg megütközött a francia hadsereggel 1809-ben, és 1834-ben Isaac Fisher Jr. szabadalmaztatta a smirglit, vagyis a dőspapírt.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével és természetesen most még többel. Nem sokára 8 óra lesz, a következő órára is összeszedjük a leghasznosabb információkat, aktualitásokat, úgyhogy mindenképp érdemes a Start Rádióval maradni.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Sportrádió.
0: És még több.

0: reggelt kívánok itt a Start Rádió, vasárnap reggel is sok zenével és most még többel hasznos információkkal hamarosan, előtte pedig pörögnek a jó dalok. Jó hétvégét kívánok!
1: Sokat!

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
2: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt.
0: Tart rádió.

kívánok itt a Start Rádió sok zenével is, természetesen most még többel. A labdarúgó világbajnokságról szól most minden. Az iráni csapat majd a G csoportban június 15-én Új-Zélanddal, tehát holnap Új-Zélanddal méri össze tudását. Aztán játszanak 21-én Belgiummal, 26-án pedig Egyiptommal találkoznak a tervek szerint.

0: Kulacsrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sok a szere. És még több.
0: Start Rádió.
9: Start Rádió.

0: mindenkinek itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Vasárnap van, remélem, hogy ez mindenkinél picit pihenős nap. Ilyenkor reggel még lehet tervezgetni, hogy mi legyen a mai program, vagy éppen ki lehet szaladni a piacra, hát ha találkozunk valaki ismerőssel, aztán lehet egy jót beszélgetni. Mi pedig ezek mellé is hozzuk a jó zenéket a napindításhoz, Csabán a Start Rádióban.
1: Reggeli Start, Music Lattes Start.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt. Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió pillanatok kérdése, és 9 óra lesz. Ezzel én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet, de jövök holnap is, reggel 6 órától megint csak együtt kezdhetjük a napot. Sokat!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szem.

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,
3: sok a szene, és még több.
0: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Start Rádió,
0: és még többet.

encore, je l'ai même touché. Il l'a dit.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Üres helyek a második mérkőzésen, ismét felmerültek a VB jegyárakkal kapcsolatos aggályok. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség hivatalos közlése szerint 44.985 néző volt kint a Guadalajarai Akron stadionban a koreai köztársaság Csehország csoportmérkőzésen, de a 46.000-es arénában jó pár hely üresen maradt, ami ismételten felvetette a magas jegyárakkal és a jelentős létszámbővítésen átesett világbajnokság iránti érdeklődést. Kapcsolatos aggályokat. Előzőleg a mexikóvárosi Azték stadionban teltház volt a nyitó mérkőzésen, több mint 80.000-en látták a helyszínen a dél-afrikaiak felett aratott 2-0-ás hazai sikert Guadalajarában, azonban korán sem telt meg a jóval kisebb aréna. A stadionban a brit hírügynökségnek nyilatkozó szurkolók a magas jegyárakat említették lehetséges okként. Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy nappal korábban védelmébe vette szervezete árképzését, a korábban is megfogalmazott kritikákra, nevezetesen azokra, amelyek szerint a jegyárak megfizethetetlenek, reagálva úgy fogalmazott, az árak megegyeznek más nagy sporteseményeken alkalmazottakéval. A Nemzetközi Szövetség több mint 6 millió belépőt adott el, és korábban kiemelte, az amerikai kontinensről jelentős volt az érdeklődés, Infantino szerint pedig a kereslet tízszeresen vagy még többszörösen haladta meg a várakozásokat. Ugyanakkor olyan szervezetek, mint az európai szurkolókat tömörítő Football Supporters Europe arra hívták fel a figyelmet, hogy az uzsora árak kizárják a mérkőzések látogatottságának lehetőségéből a hétköznapi drukkereket.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza!

0: még több a Start Rádióban, a napilaza indul, egészen délig rádiózhatunk együtt. Jöttem ma is, hozom magammal a lendületet, a jó zenékkel, az érdekes információkkal, hasznos tudnivalókkal. Rádiózzunk együtt egészen délig, már is pörgetek egy újabb zenét.
1: Sok a zene,
2: sok a zene.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Itt van néhány érdekesség a mai nap történései a nagyvilágból, a kalendáriumunk ablakát nyitjuk ma. Az 1829-es év például Laki Adolf születését hozta meg, ötvös művész, a Szent Korona javítója, aki szétosztotta a vagyonát. Illetve megszületett Alois Heilsheimer, német orvos, pszichiáter, patológus 1864 eme napján, illetve a mai nap szülöttje Kádár Béla festő, a magyar avantgárd képviselője is 1877 eme napján született ő. Ezek voltak a mai nap érdekesebb dolgai. Most pedig ismét zene.

0: És még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
5: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
5: Start Rádió.
0: És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Nap Ilaza szól, lassan az első óránk végéhez érünk, és lassan úgy néz ki, hogy a nyár is alakuló félben lesz, de majd csak a jövő héttől a hét hamaradik részében és a jövő hét első felében 26 fokokat mérhetünk napközben, és a hajnal értékek is ilyen maximum 10-15 fok között ingadoznak, tehát érdemes jól felöltözni. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket, rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Sok a zene, sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió. Start.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza. Vedd könnyedén.
3: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszól. A második óránkról most el, meg annyi jó zenével készültem erre a 60 percre is, és hozom természetesen az érdekességeket a nagyvilágból. Nem sokára az egészségünkre fókuszálunk, rádiózzunk együtt.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több.
2: És még több. Start Rádió.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Iványi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: zene és még több a Start Rádión a napi lazasszól. Hoztam néhány érdekességet az egészségmegőrzés jegyében. A szakemberek szerint az arra érzékenyeknél már az első tavaszi napsugarak megjelenése is kellemetlen allergiás tüneteket okozhat. Jelentkezhet viszketés, bőrpír, hólyagok és fájdalom. A nyári időszakban ez egyre csak súlyosbodik a napsütéses órák számának emelkedésével. De tévesztem meg minket, hogyha a ruha alatt is kiütéses piros lesz a bőr, mert gyakran előfordul, hogy nem csak a napnak kitett területen ott okoz problémát, az erős UV-sugárzás kialakulása háttérben főként örökletes tényezők állnak, például a bőrszín, szeplők vagy az anyajegyek száma. Ezen kívül vannak olyan gyógyszerek is, amelyek fényérzékenyítenek, de erre az orvos, illetve gyógyszerész jobb esetben felhívja a figyelmet. Nem gondolnánk azonban, hogy egy testápoló alapozó vagy egy parfüm is okozhat napon komoly bőrtüneteket. Figyeljünk mindenféleképpen arra, hogy mit alkalmazunk a bőrünkön.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
7: Start Rádió.
0: És még több. Cut my heart about one, two times.

0: sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A műsor végéhez értünk. Én köszönöm, hogy ma együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök délelőtt 10-től, hozok magammal rengeteg jó zenét majd, és a továbbiakra is most jó rádiózást kívánok.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Shakira dublőre lépett fel a foci VB megnyitóján. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Látványos showműsorral indult útjára a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikóvárosban. A nyitó ünnepségen több világsztár is színpadra lépett, köztük Shakira, aki gyakorlatilag már összeforrt a futballvilágbajnokságok hangulatával. A fellépése után azonban nem a zene vagy a koreográfia lett a legnagyobb beszédtéma, hanem egy egészen furcsa pletyka ütötte fel a fejét. A közösségi médiában villámgyorsan elterjedt az elmélet, miszerint a színpadon nem az igazi Shakira állt, hanem egy hasonmása vagy egy dublőr. A találgatásoknak az is lendületet adott, hogy Shakira ezúttal egy szokatlan összeállításban jelent meg. Sárga felsőt, fehér rövidnadrágot, magas talpú cipőt és egy hatalmas napszemüveget viselt, amely részben eltakarta az arcát. Többen azt is kiszúrták, hogy a haja árnyalata eltért a megszokottól. Nem kellett sok idő, és szinte minden közösségi oldalon elindult a vita, vajon tényleg Shakirát látták a nézők. Az énekesnő egyelőre nem reagált a pletykákra, a fotókat azonban alaposabban megnézve feltűnik egy fontos részlet. Shakirának ugyanis van egy apró heg a homlokán, amely több korábbi fényképen is jól látható, ez a jellegzetes ismertető jegy a világbajnoki nyitó ünnepségen készült felvételeken is kivehető. Vagyis minden jel arra utal, hogy valóban ő állt a színpadon.
2: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene,
4: sok a zene,
0: és még több.
4: Start Rádió.

0: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 14-e vasárnap déli 12 óra van. Békés Csabán ismét tömegeket mozgatott meg a mozgás éjszakája. 30 éves jubileumot ünnepeltek a nyugdíjasok. Vadász és horgásznapot tartottak a dánfoki üdülőközpontban. Pedagógus napon köszöntötték a sarkadi nevelők közösségét. Már is mondom a részleteket. A mozgás éjszakája program résztvevői idén 26 különböző sportággal ismerkedhettek meg a Szent István téren és további 5 városi helyszínen. Békés Csaba második alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, amely ezúttal is ezreket ösztönzött mozgásra. A rendezvény célja az aktív egészségtudatos életmód népszerűsítése, valamint az, hogy minden korosztály számára lehetőséget adjon a közös sportolásra. A látogatók számos mozgásformát kipróbálhattak, így mindenki megtalálhatta a hozzá legközelebb álló sportágat. Szigeti Béla, a sportbizottság elnöke megnyitó beszédében kiemelte, a város korábban is több olyan pályázaton nyert támogatást, amelyek a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését szolgálták. Hozzátette, hogy Békés Csabán rendkívül sokszínű a sportélet, több mint 50 bejegyzett sportegyesület működik, és közel 1500 igazolt sportoló tevékenykedik a városban. Mint mondta, ennél jóval többen sportolnak rendszeresen, hiszen a mozgás számos pozitív élettani hatással bír. A program során a résztvevők klasszikus állóképességi sportokat, csapatsportokat, modern és küzdősportokat is kipróbálhattak. Az egyik legnépszerűbb edzést Schobert Lara tartotta, aki alaposan megmozgatta a sportolni vágyókat. Úgy fogalmazott, hogy a rendszeres mozgás elengedhetetlen része az egészséges életmódnak, és fontos szerepet játszik a mentális jóllétben is. Saját példáját említve elmondta, hogy ha egy héten nem sportol legalább 5-ször, kevésbé tud tisztán gondolkodni. Hangsúlyozta, hogy a sport örömét és szeretetét szeretné átadni az embereknek. A Szent István tér mellett a város több pontján is izgalmas programok várták az érdeklődőket. A Békési Kajakkenu Klub például a Csak Stégnél sárkányhajós túrára invitálta a látogatókat az élővíz csatornán. Szőke Kata Panni, a klub egyik tagja, azt mondta, a sárkányhajóban hátul egy kormányos irányít, elől pedig egy dobos adja az evezés ütemét. Egy hajóban 10 fő evez, akiknek a kenus sárkányhajós technikát kell alkalmazniuk a megfelelő haladáshoz. A tavalyi évhez hasonlóan az idei mozgás éjszakája is nagy sikerrel zárult. Minden helyszínen több ezer résztvevő mozdult meg és próbált ki különféle sportágokat. Közel 250-en gyűltek össze szombaton a Békés Csabai Kornélia étteremben, hogy méltó módon ünnepeljék meg a Nyugdíjas Egyesület fennállásának 30. évfordulóját. Müller János, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, 3 évtized szinte egy pillanatnak tűnik, felnőnek a gyerekeik, unokáik születtek, ők pedig igyekeztek megőrizni fiatalságukat. Hegyesi Zsuzsanna, a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a tagok minél több rendezvényen részt vegyenek, mert ez segít megőrizni aktivitásukat és fiatalos lendületüket. Hozzátette, hogy az egyesület nagy létszámú, és az elmúlt 12 évben soha nem csökkent 100 fő alá. Számos programon és versenyen jelen vannak, és megyei alelnökként a szeghalmi csapattal a háttérmunkából is kiveszi a részét. A rendezvényen Herceg Tamás is köszöntőt mondott, a volt országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ő maga is betöltötte a 65. életévét, és megjegyezte, hogy a stresszmentes élet sokat számít, amit saját egészségén is tapasztal. Müller János külön köszöntötte a 30 éves egyesületet, valamint Szrenka Pálnét, aki 17 éve vezeti a megyei szövetséget. Ő felidézte, hogy 10 szervezetet alapított meg annak idején, nagyot álmodva, hogy összefogják a nyugdíjas közösséget. Akkor még nem tudták, mi lesz a kezdeményezésből, mára azonban érdekvédelmi munkát végeznek, programokat szerveznek és segítenek a méltányossági nyugdíjkérelmek, támogatások és étkezési ügyek intézésében. A beszédek után Ricsonyi Tamás önkormányzati képviselő virágcsokorral és csokoládéval köszöntötte az elnökasszonyt. Úgy fogalmazott, közel 40 évesen már elég időt látott a közösség életéből, és reméli, hogy még legalább 20 évig együtt dolgozhatnak. A program ebéd előtti részét zenés műsor és könnyed tánc tette teljessé.

Akár az ember élete is múlhat azon, hogy milyen tetoválás van a testén. Erre hívja fel a figyelmet egy friss Békés Csabai eset. Bár az úgynevezett életmentő tetoválások nem számítanak újdonságnak, eddig leginkább cukorbetegek választották őket. Most azonban egy daráscsípés allergiával élő férfi döntött úgy, hogy a saját biztonsága érdekében készített figyelemfelkeltő mintát. Dunai Zsolt Békés Csabai tetováló a közösségi oldalán számolt be különleges felkéréséről. A tetováló művész elmondta, hogy eddig főként cukorbetegek kértek tőle életmentő tetoválást. Felidézte, hogy amikor évekkel ezelőtt megjelent a diabéteszt jelző egységes minta, gyorsan elterjedt, és sok szalon, köztük több az országban ingyen is elkészítette. A nemzetközileg elfogadott jelzés egy kék körből és a diabetik feliratból áll, javasolt helye pedig a bal csukló belső oldala, ahol rosszulét esetén először mérik a pulzust, így a mentők azonnal észrevehetik. A darázsra

0: Kovács úgy döntött, tetoválással is felhívja a figyelmet az állapotára. 7. alkalommal rendezte meg közösen az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezete és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Vadász és Horgász Napot a Dánfoki Üdülőközpontban. A rendezvényre idén is sokan kilátogattak, hiszen a természet szeretete és tisztelete köti össze a két közösséget. Az egész napos ingyenes program nem csak a vadászat és horgászat iránt érdeklődőket várta, hanem a családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínált. A bográcsokban különféle pörköltek készültek, a horgász egyesület halas ételekkel lepték meg a látogatókat, és akadt olyan csapat is, amely töltött káposztával nevezett a népszerű főzőversenyre. Az üdülőközpont szinte teljes területét elfoglalták a főzőcsapatok, amelyek nem csak a megyéből, hanem azon túlról is érkeztek. Nemes Attila, a Horgász Szövetség ügyvezetője elmondta, 20 csapat közel 30 étellel nevezett, amelyeket bárki megkóstolhatott. Úgy fogalmazott, hogy ez az egyik különlegesség a rendezvénynek, a másik pedig, hogy a természeti környezet egyszerre vonzza a vadászokat és horgászokat, ami minden évben hozzájárul a sikerhez. A nap egyik legnépszerűbb programja a látványos haltelepítés volt, amely főként a gyerekeket nyűgözte le. A résztvevők test közelből figyelhették meg a méretes pontyokat, mielőtt visszaengedték őket a vízbe. A pedagógusokat és oktatási nevelési munka segítőit ünnepelték Sarkadon, ahol a pedagógus napi rendezvény alkalmából megtelt a művelődési központ. Többen elismerést vehettek át, másoktól pedig nyugdíjba vonulások miatt búcsúzott a város. A városvezetés a művelődési központban fogadta Sarkadon dolgozó pedagógusokat, oktatási nevelési területen tevékenykedő szakembereket és nyugalmazott kollégákat. A rendezvényen Molnár Sándor, a Békés vármegyei közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, úgy fogalmazott, hogy a tanítás és a nevelés nem egyszerű munka, hanem hivatás, amelynek művelőit meg kell becsülni. Hangsúlyozta, hogy a döntéshozóknak folyamatosan figyelniük kell a tanítás és tanulás feltételeinek javítására, és példaként említette az elmúlt évek sarkadi fejlesztéseit, amelyek a városvezetés törekvései mentén a jövőben is folytatódnak. A pedagógus napi ünnepségen ismertették, kik kaptak elismerést a sarkadi óvodák dolgozói közül, és kik vonulnak nyugdíjba. A sarkadi általános iskola 3 munkatársa fejezi be pályafutását, ők szolgálati emlékérmet kaptak, heten pedig tankerületi dicséretben is részesültek. Emellett sokan az intézmény vezetésétől vehettek át jutalmat. A sarkadi középiskolában, a GCS Ady Endre Bay Zoltán technikumban 5 munkatárs érdemelt ki elismerést, derült ki a közösségi oldalon közzétett összefoglalóból. A rendezvényen dr. Mokán István polgármester is köszönetet mondott a Sarkadon és térségében dolgozó pedagógusoknak, valamint az oktatási nevelési terület valamennyi munkatársának. A pedagógusokat a sarkadi társadalom egyik legfontosabb tartó pillérének nevezte. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Imádom,
5: milyen jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Én készen állok, bízom benne, hogy önök is kérjék bátran kedvenceiket a rádió weboldalán. Itt a legelső kérésünk, sziasztok! Egy dallal szeretném köszönteni a szüleimet, akik ma is finom ebéddel várják az egész családot. Jó egészséget és sok boldogságot kívánok nekik. Írta mindezt Évi.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene,
3: sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
5: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található. Reklámot hallottak.
0: Sok a szere.
4: Start Radio.
5: Start.

0: Sport Rádió.
1: Sport Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni, ma rádió weboldalán lehetséges. Így szól a következő kérésünk, sziasztok! Egy pörgős dallal szeretném megköszönni a barátaimnak a tegnap esti jó hangulatot. Kívánok mindenkinek kellemes vasárnapot, jó pihenést és sok szép zenét a rádió mellett. A leírás nem volt ettől függetlenül. Mindjárt forog egy jó kis dal nektek.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene,
8: sok a zene,
0: és még több.
9: Start Rádió.
8: Start Rádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Szeretnék kérni egy dalt, sok szeretettel küldöm a férjemnek, Péternek. Köszönöm a sok segítséget, és azt, hogy mindig számíthatok rá. Írta mindezt Tündi.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: Hatrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
2: Ritmus!
0: A délutáni magazin.
2: Start Rádió.
3: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 14-e vasárnap van. Sok boldogságot kívánunk Vazul nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Boy George, angol énekes, dalszerző. Szintén ma ünnepel Kemény Dénes, magyar vízilabda mesteredző. És ma ünnepel Eszményi Viktória, magyar énekesnő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: Stolt Rádió, sok zene is még többen, de pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor zivatar is kialakulhat, nagyobb számban a Dunántúlon van erre esély. Az ország több részén élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet, hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: Sok a szeres!

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
4: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem? Sokat nem.
1: Még több.
0: És még több.
1: Startrádió.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A FIFA elismerte, hogy technikai hiba történt a Svájc-Katar mérkőzésen. A vitatott eset a svájciak 11-esét megelőző akciónál történt, amikor több szakértő és néző is azt feltételezte, hogy lesz helyzet előzte meg a büntetőt. A televíziós visszajátszások nem adtak egyértelmű képet, a félautomata lesz rendszer grafikái pedig nem a megszokott módon jelentek meg a közvetítésben. A FIFA közleménye szerint a technikai probléma valóban fennállt, ugyanakkor a VAR rendszerben dolgozó játékvezetők minden szükséges adatot megkaptak a döntéshez. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték, amely egyértelmű lesz helyzetet mutatott volna, ezért a 11-es megítélése helyes volt. A találkozó Nembolo szerezte meg a vezetést a svájciaknak, Katar pedig a hosszabbításban mentett pontot és megszerezte története első világbajnoki pontját. Irán továbbra is vízum problémákkal küzd a világbajnokságon. A BBC értesülései szerint 4 hivatalos személy, köztük a stáb tagja és a szövetség munkatársai megkapták az amerikai vízumot, így csatlakozhatnak a Mexikóban állomásozó küldöttséghez. A helyzet ugyanakkor továbbra sem rendeződött teljesen, mivel több delegációs tag még mindig nem kapott belépési engedélyt. 6 kérelmet ismét elutasítottak az amerikai hatóságok, köztük az iráni labdarúgó szövetség elnökét is. Az iráni válogatott eredetileg Arizonában rendezte volna be edzőtáborát, azonban a biztonsági és diplomáciai körülmények miatt a FIFA engedélyével Mexikóba költöztette a bázisát. A csapat hétfőn Új-Zéland ellen kezdi meg a szereplését a tornán, majd Belgiummal és Egyiptommal is megmérkőzik a csoportkörben. Ma este és holnap hajnalban újabb 5 mérkőzés következik a világbajnokságon. Magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a program Németország Curaçao találkozóval. 22 órától Hollandia Japánnal találkozik, éjfélkor pedig Elefántcsontpart és Ecuador csap össze. Hajnali 3 órakor Svédország Tunézia ellen lép pályára, míg a programot reggel 6 órakor a Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzés zárja.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma június 14-e, vasárnap van, ma van a Víradók világnapja. Ez a nap azoknak szól, akik önzetlenül segítenek másokon, hiszen egyetlen véradás akár három ember életét is megmentheti. Köszönet illeti mindazokat, akik már adtak vért, és talán ez a mai nap másokat is arra ösztönöz, hogy csatlakozzanak. Egy apró gesztus, ami valakinek a legnagyobb ajándék lehet, egy újabb esély az életre. Ma különösen gondoljunk a víradókra, és mondjunk nekik egy nagy köszönömöt.
1: Sok a zene, és még több.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallott.

0: volt Rádió Sok Zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. A földi élet lényege egyetlen mondatban elmondható, csak azt add másoknak, amit te is kapni szeretnél. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin.
2: Start Rádió.
3: Félek, de akarom mégis. A

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
5: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Startrádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Björk és a Big Time Sensuality. Itt lesz a Monaco, az Alpha Beat és az Evasion egy dala is. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, benne a Bronski Beat dalát. Már is szól a Smile Town Boy.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A FIFA elismerte, hogy technikai hiba történt a Svájc-Katar mérkőzésen. A vitatott eset a svájciak 11-esét megelőző akciónál történt, amikor több szakértő és néző is azt feltételezte, hogy lesz helyzet előzte meg a büntetőt. A televíziós visszajátszások nem adtak egyértelmű képet, a félautomata lesz rendszer grafikái pedig nem a megszokott módon jelentek meg a közvetítésben. A FIFA közleménye szerint a technikai probléma valóban fennállt, ugyanakkor a VAR rendszerben dolgozó játékvezetők minden szükséges adatot megkaptak a döntéshez. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték, amely egyértelmű lesz helyzetet mutatott volna, ezért a 11-es megítélése helyes volt. A találkozó Nembolo szerezte meg a vezetést a svájciaknak, Katar pedig a hosszabbításban mentett pontot és megszerezte története első világbajnoki pontját. Irán továbbra is vízum problémákkal küzd a világbajnokságon. A BBC értesülései szerint 4 hivatalos személy, köztük a stáb tagja és a szövetség munkatársai megkapták az amerikai vízumot, így csatlakozhatnak a Mexikóban állomásozó küldöttséghez. A helyzet ugyanakkor továbbra sem rendeződött teljesen, mivel több delegációs tag még mindig nem kapott belépési engedélyt. 6 kérelmet ismét elutasítottak az amerikai hatóságok, köztük az iráni labdarúgó szövetség elnökét is. Az iráni válogatott eredetileg Arizonában rendezte volna be edzőtáborát, azonban a biztonsági és diplomáciai körülmények miatt a FIFA engedélyével Mexikóba költöztette a bázisát. A csapat hétfőn Új-Zéland ellen kezdi meg a szereplését a tornán, majd Belgiummal és Egyiptommal is megmérkőzik a csoportkörben. Ma este és holnap hajnalban újabb 5 mérkőzés következik a világbajnokságon. Magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a program a Németország Curaçao találkozóval. 22 órától Hollandia Japánnal találkozik, éjfélkor pedig Elefántcsontpart és Ecuador csap össze. Hajnali 3 órakor Svédország Tunézia ellen lép pályára, míg a programot reggel 6 órakor a Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzés zárja.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin Startrádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeld el, hogy állsz a hideg februári estében, vacogsz egy kicsit, és egyszer csak a vízesés lávává változik. A helyszín a legendás Yosemite Nemzeti Park, ahol minden évben nagyjából másfél-két hétig naplemente előtt pár perccel megtörténik ez a csoda. A Horsetail Fall vízesése ilyenkor narancs-vörös fényben ízik, mintha olvadt kőzet zúdulna le a szikláról. A trükk pedig nem trükk, nem CGI, nem hollywoodi varázslat, hanem a nap. Ahhoz, hogy működjön a tűzesés, előbb kell egy kis hó, hogy legyen mit megolvasztani. Aztán kell derült ég napnyugtakor, és persze megfelelő nézőpont. Hogyha minden klappol, akkor nagyjából 5-15 percig olyan a látvány, mintha a természet rákapcsolta volna a látványtechnikát. Mielőtt ezt a jelenséget 1973-ban felfedezték, a parkban tényleg rendeztek tűzesést, égő mágiát borítottak le a szikláról a turisták kedvéért. Igen, ez tényleg megtörtént, 1968-ig, ma már szerencsére a napintézi.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Van az a bakancslista, amit nehéz überelni, de amit most hallasz, az konkrétan be van járva. Egy szegedi egyetemi docens, dr. Bajmóczi Péter olyan dolgot vitt véghez, amitől még a GPS is tapsolna. Bejárta Magyarország mind a 3155 önálló települését. Mindet, egytől egyig. Az oktató a Szegedi Tudomány Egyetem földrajz tanszékén tanít, és a terep gyakorlatok közben jött az ötlet, mi lenne, ha egyszer tényleg minden faluba eljutna. Akkor még több mint 1000 hiányzott a listáról. 10 év kellett, mire az utolsó kettőt, a Somogyi Rinya Újnépet és Varászlót is kipipálta 2014 nyarán, és nem autóval, körbe autózva, integetve a határból, sokszor tömegközlekedéssel ment, sétált a belterületen, tényleg ott volt. Járt olyan faluban, ahol már csak egyetlen ember él, és olyan helyen is, amit teljesen eltüntettek, például Derenken, amit egykor vadász terület miatt számoltak fel. Volt, hogy majdnem ott ragadt, mert szökött állami gondozottnak nézték, na ez már igazi kalantúra. És a történet nem állt meg, most az úgynevezett egyéb belterületeket járja, vagyis azokat a kisebb település részeket, amiket még a térkép is alig talál meg.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg ketté szakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% közötti

események mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből. Már élesben működik a Fidesz által létrehozott jogsegélyszolgálat a Védvonal, amelynél az elmúlt alig két hétben már 60-nál is több esetben intézkedtek a munkatársak. A szervezet tájékoztatása szerint az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről és fenyegetésről szól, amelyek kapcsán a szakmai csapat a jogi beadványok megfogalmazásában is segítséget nyújt az érintetteknek. A beérkező megkeresések másik nagy körét a kormányzati és közigazgatási szektorban megkezdett elbocsátások és tisztogatások áldozatait teszik ki, akik leginkább a felmondás közlésének körülményeit, illetve a jogviszonyváltozásokkal kapcsolatos munkavállalói jogok sérelmét kifogásolják. A jövőben Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el az országos mentőszolgálat szóvivői feladatait, miután Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató felkérte őt a pozícióra. A megújuló mentőszolgálat közleménye szerint az új szóvivő 2010

0: ketten folytatja munkáját.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, hozom ebben az órában az OMD slágerét, jön majd a Pandora's Box, hallatjuk Samantha Fox, Cyndi Lauper és az Aerosmith egy-egy dalát is. Kellemes délutánt, jó hétvégét! A Start a már is szól a Talk Talk, itt az It's My Life.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Iván

0: sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem. És még több.
3: És még több.
4: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ha most egy kicsit karikás a szemed, figyelj, mert az alvás hiány nem finomkodik. Három csapást mér a szervezetre, mint egy jól irányzott boxoló. Az első ütés az a derékbőség. Hogyha nem alszol eleget, felborul a hormonháztartás. Megemelkedik az éjséghormon, és csökken a jólakottságért felelős hormon. Magyarul éjjel nem alszol, nappal nasolsz. Ráadásul a kortizol, a stresszhormon is megugrik, ami különösen a hasi zsírraktározást segíti, a tested azt hiszi, túlélő üzemmódban van. A második ütés a csökkenő libidó. Már egyetlen rossz éjszaka is mérhetően visszavetheti a tesztoszteron szintet, és ez nem csak a férfiaknál számít. A tartós, a kiavatlanság, a szervezet priorizál, most túlélünk, a romantika ráért később. Nem túl költői, de biológiailag logikus. A harmadik ütés a széteső fókusz. Ha nem emlékszel, hova tetted a kulcsot, összekevered a hét vezért a hét törpével, nem az időskor kopogtat, hanem a fáradtság. Az agy prefrontális kérge ilyenkor lassabban működik, az emlékek pedig nem rögzülnek rendesen. Az alvás ugyanis nem luxus, hanem az agy éjszakai mentés gombja. Egy felnőttnek legalább 7-8 óra minőségi alvás kellene, hogyha ezen spórolsz, az életerőd fizeti meg az árát. Szóval lehet, hogy ma este nem még egy részt kellene megnézni a sorozatból, hanem időben lekapcsolni a lámpát, mert ahol nincs alvás, ott előbb-utóbb a forma, a vágy és a memória is búcsút int.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
8: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: megközelítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.
3: Még több.
0: És még több.
4: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elképesztő fordulat az önkormányzati adóztatásban, hiszen a kormány a társadalmi egyeztetés határidejét sem várta meg a települések új sarcolásáról szóló döntéssel. Megjelent a Magyar Közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idei évre vonatkozó iparűzési adó többlet befizetési kötelezettségekről. A jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie. Hivatalossá vált Magyar Péter európai parlamenti képviselői mandátumának sorsa, miután az Európai Néppárt képviselőcsoportja tagjává választotta a Tisza párt két új politikusát. Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét veszi át az EP alkotmányügyi bizottságában, míg a delegáció másik új tagja Weiss Viktor Tars Zoltán helyére ülve a Kulturális és Oktatási Bizottságba. A héttagú Magyar Néppárti frakciót erősítő Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett orvostudományi doktori fokozattal is rendelkezik, míg Weiss Viktor a

0: erről az egészségügyi miniszter, aki elárult, hogy a kritikus területeken lévő helyiségeknek jelenleg mindössze 48%-ában megfelelő a hűtés. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán jelezte, hogy a helyzet azonnali kezelésére a kormányülésen 3,4 milliárd forintos rendkívüli forrás biztosításáról döntöttek a klímák javítására és karbantartására. A rekonstrukciós program idei megvalósításához szükséges kormány határozat egyébként már meg is született.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel. Ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok. Jön nem sokára az Oasis-től a She's Electric. Hallhatjuk ebben az órában Gwen Stefanit, a Morcsi Bát és a Tepes Módot is. Kellemes hétvégét, hallgass a Startot benne. Ross Juhár talált itt a Have You Ever Seen the Rain.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, jön az újabb meccsdömping. A programban európai, afrikai, ázsiai és dél-amerikai válogatottak is pályára lépnek, többen pedig ekkor mutatkoznak be a tornán. A műsor magyar idő szerint este 7 órakor a Németország a Curaçao mérkőzéssel indul. A németek négyszeres világbajnokként és esélyesként vágnak neki a tornának, míg a Curaçao története első világbajnoki találkozójára készül. A két csapat eddig még soha nem találkozott egymással tét meccsen. Este 10 órától az F csoport egyik legnagyobb figyelemmel várt mérkőzése következik, Hollandia Japánnal csap össze. A hollandok 3-szor voltak világbajnoki ezüstérmesek, a japánok pedig sorozatban 8. alkalommal szerepelnek a tornán. 1 órától Elefántcsontpart és Ecuador találkozik, az afrikai együttes 3-szor szerepel a világbajnokságon, Ecuador pedig az utóbbi évtizedben rendszeres résztvevője volt a tornáknak. A két válogatott korábban még nem találkozott egymással a világbajnokságon. A hajnali programot 4 órától a Svédország Tunézia mérkőzés zárja. A svédek többször is eljutottak már a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, míg Tunézia arra készül, hogy története során először jusson tovább a csoportkörből. A találkozóval teljessé válik az F csoport első fordulója, és kialakulnak az első erőviszonyok a továbbjutásért folytatott küzdelemben. Természetesen a mérkőzések összefoglalóival jövünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió. Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, szentivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Városos tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Nem tudom, mennyire ismeri is a helyzet. Fekszel az ágyadban, pörög az agyad, és egyszer csak bevillan, lehet, hogy egy pohár bor segítene. Hát ahogy a TNT slágerében énekli Dobrádi Ákos, nem jön állam a szememre, mi juthat most az eszembe? Hát sokaknak ilyenkor egy pohár bor jut az eszébe, mert azt hiszük, hogy ellazít és gyorsabban elalszunk. És tényleg, az alkohol fokozza a GABA nevű nyugtató hatású ingerület átvívő anyag működését, így könnyebben lekapcsol az agy, gyorsabban jön az álom, a gond az, ami utána történik. Egy 2 decis borban simán lehet 20 g fölötti alkohol, amit a máj óránként nagyjából 7-8 g tempóban bont le. Amikor ez a lebontás beindul az éjszaka közepén, akkor jönnek a mikroébredések. Lehet, hogy nem is emlékszel rájuk, de a szervezeted igen. Az alvás ugyanis nem egy sima kikapcsolás, hanem egy 4 lépcsős program, könnyű alvás, középmély, mély alvás, mikor a test regenerálódik, és a REM szakasz, ahol az érzelmeink és az emlékeink rendeződnek. Ha ezek között bármelyik sérül, másnap jön a kótyagosság, mintha aludtam volna, de mégsem érzés. Szóval a bor lehet, hogy segít elaludni, de nem segít jól aludni. És ha már esti rutin, lehet, hogy a legjobb altató mégis az, ha letesszük a telefont, lehakítjuk a világot, és hagyjuk, hogy az álompor magától megérkezzen.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Hogyha azt hitted, hogy már mindent láttál koktél fronton, akkor kapaszkodj, mert most aranyat lehet inni. Egy mexikai stílusú luxus étterem New Yorkban előállt egy olyan itallal, amiben bizony 24 karátos aranyfólia úszkál. Igen, ehető arany, de nem ad extra ízt, viszont a fotókon úgy csillog, mintha most húzták volna ki a kincses ládából. Biztos lesznek a hülyék, akik ilyet akarnak inni. Az alap egyébként nem a sarki kisbolc polcáról került, a sékerbe prémium tequila, narancslikőr, citrus, füstös só és a végén az aranykorona. És az ára? Hát nagyjából 28.000 forint egy pohárért, de ezért legalább a poharat haza is viheted emlékbe. Mert ha már arany, legyen teljes az élmény. Az eredeti margarita amúgy jóval egyszerűbb, tequila, narancslikőr, lime, só a pohár szélén. A legenda szerint egy mexikói csapos találta ki 1938-ban egy válogatós vendég kedvéért, aki csak tequilát volt hajlandó inni, így született a világ egyik legismertebb koktélja. Most pedig ott tartunk, hogy már nem csak só kerül a peremre, hanem arany is a tetejére.

0: És még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Üres helyek a második mérkőzésen, ismét felmerültek a VB jegyárakkal kapcsolatos aggályok. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség hivatalos közlése szerint 44.985 néző volt kint a Guadalajarai Akron stadionban a koreai köztársaság Csehország csoport mérkőzésen, de a 46.000-es arénában jó pár hely üresen maradt, ami ismételten felvetette a magas jegyárakkal és a jelentős létszámbővítésen átesett világbajnokság iránti érdeklődés kapcsolatos aggályokat. Előzőleg a mexikóvárosi Azték stadionban teltház volt a nyitó mérkőzésen, több mint 80 ezeren látták a helyszínen a dél-afrikaiak felett aratott 2-0-ás hazai sikert Guadalajarában, azonban korán sem telt meg a jóval kisebb aréna. A stadionban a brit hírügynökségnek nyilatkozó szurkolók a magas jegyárakat említették lehetséges okként. Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy nappal korábban védelmébe vette szervezete árképzését, a korábban is megfogalmazott kritikákra, nevezetesen azokra, amelyek szerint a jegyárak megfizethetetlenek, reagálva úgy fogalmazott, az árak megegyeznek más nagy sporteseményeken alkalmazottakéval. A Nemzetközi Szövetség több mint 6 millió belépőt adott el, és korábban kiemelte, az amerikai kontinensről jelentős volt az érdeklődés, Infantino szerint pedig a kereslet tízszeresen vagy még többszörösen haladta meg a várakozásokat. Ugyanakkor olyan szervezetek, mint az európai szurkolókat tömörítő Football Supporters Europe arra hívták fel a figyelmet, hogy az uzsora árak kizárják a mérkőzések látogatottságának lehetőségéből a hétköznapi drukkereket.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, ez a Start a 98.4-en. Areczki Zoltán vagyok. Nem sokára jön az R.E.M.-től a Sidewinder Sleeps Tonight. Itt lesz a Pizet és az Everlasting Pictures, valamint még ebben az órában a Tears for Fears és Eric Clapton egy-egy dalát is meghallgathatjuk. További jó hétvégét Madonnával folytatjuk itt a Cherish. Yeah.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Startrádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
2: Térkövet nézek.
1: Aha. És hol?
2: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
3: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
5: sok a zene, és még több.
6: Start Rádió.

Ez a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, amikor odaig a palacsinta, leöntöd a fehér inget, és a főnök is épp rossz napot fogod ki, na, ilyenkor könnyű átcsúszni a sötét oldalra. De mit mondana erre Yoda mester? A félelem a sötét oldalhoz vezet. A félelem dühöt szül, a düh gyűlöletet, a gyűlölet pedig szenvedést. És ebben több a pszichológia, mint hinnénk. A stressz először a testben jelenik meg, feszes vál, merev állkapocs, szapora pulzus. Aztán jön a fejben, hogy mi lesz, ha az agy katasztrófa film rendezővé válik, és mire észbe kapunk, már a legrosszabb verziót éljük át képzeletben. És mi a Jedi trükk? Először a légzés. 3-6 lassú, hosszú kilégzés, a kilégzés legyen hosszabb, mint a belégzés. Ezzel bekapcsol a paraszimpatikus idegrendszer. Magyarul a test megkapja az üzenetet.

üzenetet, nincsen semmi baj. Második lépés, ne reagálj azonnal. Számoljál 10-ig, ha kell, kérd időt. Egy rövid séta, pár perc friss levegő, és már nem az érzelmeid, hanem a józan eszed vezet. És amikor nagy döntések előtt állsz, karrier, kapcsolatváltás, akkor jöhet a futás. A mozgás visszahoz a jelenbe, levezeti a feszültséget, és segít kíváncsivá válni, ahelyett, hogy áldozatként tekintenél magadra. A lényeg, a félelem torzít, ha hagyod, hogy irányítson, akkor nem te döntesz, hanem ő dönt helyetted. Szóval legközelebb, amikor érzed, hogy emelkedik benned az erő, válaszd a világos oldalt.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
9: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

Házas tart a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Az elmúlt néhány órában Arecki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: És még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban 4 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság, jön az újabb meccsdömping. A programban európai, afrikai, ázsiai és dél-amerikai válogatottak is pályára lépnek, többen pedig ekkor mutatkoznak be a tornán. A műsor magyar idő szerint este 7 órakor a Németország a Curaçao mérkőzéssel indul. A németek négyszeres világbajnokként és esélyesként vágnak neki a tornának, míg a Curaçao története első világbajnoki találkozójára készül. A két csapat eddig még soha nem találkozott egymással tét meccsen. Este 10 órától az F csoport egyik legnagyobb figyelemmel várt mérkőzése következik, Hollandia Japánnal csap össze. A hollandok háromszor voltak világbajnoki ezüstérmesek, a japánok pedig sorozatban 8. alkalommal szerepelnek a tornán. 1 órától Elefántcsontpart és Ecuador találkozik, az afrikai együttes harmadszor szerepel a világbajnokságon, Ecuador pedig az utóbbi évtizedben rendszeres résztvevője volt a tornáknak. A két válogatott korábban még nem találkozott egymással a világbajnokságon. A hajnali programot 4 órától a Svédország Tunézia mérkőzés zárja. A svédek többször is eljutottak már a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, míg Tunézia arra készül, hogy története során először jusson tovább a csoportkörből. A találkozóval teljessé válik az F csoport első fordulója, és kialakulnak az első erőviszonyok a továbbjutásért folytatott küzdelemben. Természetesen a mérkőzések összefoglalóival jövünk holnap reggel.
2: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat lemond, sokat

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 170 ezer autós még mindig nem fizette be az idei gépjármű adót, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig arra figyelmeztet, hogy a mulasztás akár a jármű forgalomból való kivonását is vonhatja maga után. A magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak június 30-áig van lehetőségük arra, hogy indoklás nélkül legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést kérjenek a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A likviditási gondokkal küzdő cégek egyedi könnyítést igényelhetnek, aki viszont a határidőig nem rendezi a tartozását és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal és további többletköltségekkel kell számolnia. Napokon belül nyilvánosságra hozza a kormány azt a korábban titkosított kormányhatározatot, amely Magyar Péter miniszterelnök parlamenti bejelentése szerint bizonyítja, hogy az előző Orbán

0: Kiemelte, hogy a korábbi kabinet a Vitnyédi bázissal akart megfelelni az uniós migráns paktumnak. Magyar Péter visszautasította az ellenzéki vádakat és leszögezte, hogy a Tisza kormány alatt Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, megvédi a határait és semmilyen bírságot nem fog fizetni. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg kettészakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% közötti mértékben emelkedett, addig a gyermektelenek és az egygyermekesek életszínvonala továbbra is az átlag alatt maradt. A kutatás rávilágít, hogy a nagycsaládos fókuszú adókedvezmények mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a szere. És még több.
1: Start Rádió.
4: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Sin Árpád, fotós. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sok a zene!
4: Sok a zene!
2: És még több.
1: Start

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Sin Árpi a vendégünk, fotós, fotóművész, nem tudom, hogy apostrofáljalak.
3: Hogy is lehet engem apostrofálni, nem is tudom, inkább csak hobbifotós.
2: Hobbifotós? Ez azért is érdekes egyébként, mert amióta az eszemet tudom, azóta látlak, illetve látom a nevedet ilyen bulifotós oldalakon, hogy fotó by Sin Árpi. és eléggé sok helyen megfordultál már így a megyén belül is, általában ilyen rendezvényeken. Hogy alakult ki benned ez a rendezvényfotózás? Illetve hát menjünk vissza teljesen így a gyermekkori irányba. Mikor tudatosult benned ez, hogy fotózásra szeretnél foglalkozni?
3: Gyermekkori irány. Imádtam fényképezni gyerekként. Volt otthon szerintem mindenkinek a 80-as évekből ez a Smena 8, nem tudom, hogy ez...
2: Ezt ki lehet mondani? Gyártanak még ilyet?
3: Hát, nem tudom, szerintem már nem.
2: A nevet,
3: azt hiszem, hogy orosz, vagy hát szovjet technika volt, még ezt így lehet mondani. Filmes fényképezőgép volt, szerettem fényképezni, meg is tanít. Apukám tanította, mutogatta, hogy a fekete-fehér filmet hogy hívjuk elő.
2: Jó, hogy ez még az a klasszikus történet volt.
3: Igen. De persze ez csak addig tartott, aztán utána hosszú-hosszú évekig én is iskolába jártam. Teljesen mással foglalkoztam, teljesen más munkám van, nem is érdekelt. Jött a digitális technika.
2: És a 2000-es évek elején.
3: Igen. Megvettük az első kis kompakt kis gépünket, nagyon sok pénzbe került, de nagyon kis amatőr volt, és akkor ismét jött az a lendület, hogy na, akkor megint fényképezni kéne. És mindig egyre jobbakat kezdtem el aztán venni.
2: De először miket fényképeztél, gondolom, ilyen tájképeket?
3: Családi és tájkép. Családi? Így van.
2: Volt-e valami kedvenc témád? Mert emlékszem, tehát én nem nevezem magam fotósnak, de ugye nagyon régen én is csinálgattam így amatőr szinten képeket, és nekem nagyon nagy kedvencem volt, amikor bujik elő a nap a felhők mögül. Neked volt-e kedvenc témád akkoriban?
3: Én soha nem mondtam, hogy mi a kedvencem, mindig az adott pillanatban az adott dolog, na, hogy ez most akkor most. Legyen az akár tényleg egy portré, egy ember, egy adott pillanat, de természetesen én is nagyon szerettem, főleg a naplementék, azok nekem is bejöttek, de hát igazából azok már leginkább akkor, amikor már komolyabb technikára tudtam váltani, és ugye ott akkor azokat a komoly, akár egy komolyabb háttérmunkával olyan színeket művészkedik az ember hozzá, amit igazából van, hogy nem is úgy látja az ember, de hát szerintem ez is a része ennek a szakmának.
2: Persze, meg hogyha megkapod az első komolyabb, vagy megveszed az első komolyabb gépedet, akkor ugye megnyílik a világ előtted, és akkor így rájössz, van, hogy te milyen technika tudásának vagy birtokosa.
3: Így van.

0: Sportrádió.
1: Mik voltak az első munkáid, amiket már munkának nevezhettél?
2: Hát,
1: milyen témákat feszegettél, vagy próbáltál?
2: Abszolút, engem az utazás nagyon érdekelt, mindig is vonatos témáim voltak kezdetben, amikor így utazgattunk így vonatablakból, voltak is nagyon jól elcsípett fotóim, ami akkor ilyen kis amatőrfotós oldalakon így átbeszéltünk az ottani szakemberekkel, akik számomra szakemberek voltak, mondom, én amatőrként csöppentem ebbe bele, és igazából most is amatőrként tartom magam számon, de kezdtem egyre jobban áttérni az emberek irányába, hogy a portré, és nem is feltétlenül a beállított portré, hanem az elcsípett pillanatok. Engem mindig is azok foglalkoztattak a legjobban, és egyszer csak a párom, akinek végül is kimondhatom a nevét, igaz, hogy kivel élek együtt most már, hát igazából 24 éve.
1: Jézusom!
2: Boa Veronika, és az ő ötlete volt az, hogy miért nem megyek el parti fotósnak.
1: Igen, ezt egyébként, tehát ő tavaly a vendégem volt itt ebben a műsorban, és ugye ő is megerősítette ezt a történetet, ezt a tényt, hogy az ő ráhatására kezdtél el parti fotózni. Na, akkor meséljük tovább. Szólt neked, hogy és vannak ilyen lehetőségek, vagy miért nem próbálod
2: így
1: meg?
2: Van, és ugye én is azért dolgoztam az éjszakába, DJ-skedtem egy kicsikét.
1: Wow, ez új információ.
2: Komoly, tényleg csak ilyen kis, olyan nagyon ez is hobbi szinten igazából, hogy az ember elment, besegített, itt ottam ott, főleg iskolai rendezvényeken volt, hogy egy-egy szórakozó helyen is. Sokáig nem csináltam, azt egy nagyon kedves barátommal csináltam, ő sajnos már nincs közöttünk. Én nekem az bennem volt, hogy szerettem járni azért az éjszakában, nyilván, mert azért az emberben ez benne van, és nem tudom, hát végig is kimondhatom ennek a szórakozó helynek is a nevét, ahova legelőször lementem parti fotózni, hiszen sajnos már nem működik békés, csak már ez volt a Narancs Klub.
1: Jaj, igen.
2: Oda invitáltak le, nem is tudom, hogy működik, szerintem az oldal sem működik, mert volt egy ilyen, hogy Partiscan, nem tudom, emlékszel rá.
1: Persze.
2: Na, és akkor ugye ott

0: Varad Gyulán, meg ugye a te neveddel is találkoztam. Mellette egyébként volt-e szükséged privát munkára, vagy ez teljesen kitöltötte így a hétköznapokat is? Mert ugye tudjuk egyébként, hogy akkoriban a 2000-es évek elején hétköznap is igen virágzó volt az éjszakai élet itt a megyében.
1: Igen, én csak is hétvégén jártam, hiszen nekem is a rendes munkám megvolt akkor is, meg van most is. Nyilván akkor rettenetesen sokat kellett menni. Tehát tényleg péntek, szombat 3-4 helyet be tudtunk járni, és nem csak mi, hanem egy másik oldal is. Többi oldalaknak a fotósai is ugyanúgy járták a helyeket, és nyüzsgött a város, ami már most ennyi év távlatából szinte hihetetlen, de ez tényleg így volt.
0: Sajnálod egyébként, hogy manapság már úgy az éjszakai élet, illetve ez a fotózás, ez kicsikét úgy háttérbe szorult? Igen. Illetve csökkent, úgymond a mennyisége?
1: Igenis, meg nem is. Igen, mert hiányzik ez a nyüzsgés és pörgés, és hogy lehet menni. Viszont hát azért én is. Múlt héten lettem 48 éves.
0: Úgyhogy... Nem, ilyenkor azt kell mondani, hogy 18 múltam.
1: Igen, 18 múltam egy kicsit el. Igen, és hát azért nekem is ott van a család. Viszont azért jól esik, hogy na, egyszer-egyszer kimozdulok, elmegyek, jól esik a társaság, jól esik az, hogy embereket ismerek meg, kapcsolatokat építek, és igazából azt tudom mondani, hogy azok az ügyfelek, akik a jelenlegi munkámban nekem ügyfelek, nagyon-nagyon sok embert tudtam megismerni így az éjszakai szórakozásból, az éjszakai életből.
0: Azt ki lehet mondani egyébként, hogy milyen területen foglalkozom mostanában?
1: Igen, nyilván céget nem mondok.
0: Világos.
1: De biztosító. Uh-huh. Biztosítás szektorban vagyok.
0: De most. Milyen biztosítás? Élet, lakás?
1: Minden. Élet is, lakás is, minden, ami. Nagy neves biztosítótársaság neve.
0: És akkor vannak olyan személyek, akik a te neved hallatán, vagy tudtán megkeresték ezt a biztosítót, vagy kifejezetten téged?
1: Kifejezetten engem. Uh-huh. Nyilván a Facebookon ki van írva, hogy én hol dolgozom, és nagyon-nagyon sok ügyfelem, akkor, amikor nem talál egy-egy fényképet magáról, vagy ma elmondok ilyen szakmai titkokat.
0: Lehet, hogy én örülök egyébként, hogy akkori fotókat nem találok meg, mostanában így az internetem.
1: És vannak olyanok is, akik egy-egy átmulatott éjszaka után megkeresnek azzal, hogy hát igazából ő nem is szeretne.
0: Ez is ismerős.
1: Ezekkel az emberekkel igazából tényleg nagyon jó kapcsolatot tudtam létesíteni, és ugye elkezdtem velük beszélgetni, és ha már beszélgetünk, akkor ugye látják, hogy mit csinálok, tényleg nagyon sok ügyfelem innen
0: van. Akkoriban egyébként, mert most oké, hogy sokan vannak, akik kérik azokat a fotókat, vagy hogy kapard elő, vagy tüntesd el, de régebben egyébként, amikor a parti kultúra eléggé virágzott, volt rá precedens, hogy megkerestek konkrétan téged, hogy figyelj, azt a képet inkább töröljétek, vagy tüntessétek el, vagy valami?
1: Igen.
0: Volt ebből egyébként atrocitás, negatív élmény?
1: Nekem semmi, szerencsére. Nagyon sok, szerencsére jól tudom az embereket kezelni. Akik voltak kicsit ilyen agresszívebbnek tűnő emberek ott magán a szórakozó helyen, volt, akik kicsit ilyen támadó jelleggel. Nekem jó, akartak így jönni, de csak így
0: de
1: szóban
0: volt,
1: persze.
0: Hogy
1: igen, hogy és a végén mindig az volt, hogy meghívtak egy italra, és nagyon jól elbeszélgettünk aztán ezekkel az emberekkel, és persze ez még az az időszak, amikor nagyon sok helyet bejártunk, és akkor igényelték is az, hogy elmegyünk egy helyre, és azt másnap reggel már, amikor kinyílik a szemük, akkor már fönt is vannak a képek.
0: Igen, mert te józan maradtál.
1: Igen.
0: Nem volt arra időt, hogy mit tudom én, délután 2-ig aludjál.
1: Igen. És igazából most már én is szeretem egyrészt azért elhúzni, mert azok az emberek, akik nem szeretnének rajta lenni, ők időben jelzik nekem. Most már így ebbe a digitális kommunikációban megtalálnak, írnak, és én nyilván teljesítem. Nem lenne kötelességem, hiszen ez egy nyilvános rendezvény.
0: Igen, csak hát ugye nagyon-nagyon sokan nem olvassák el így az apróbetűs részt, mert ugye az ilyen nyilvános eseményeknél fel van tüntetve, illetve fel kéne, hogy legyen tüntetve az, hogy a nyilvános eseményről fotó vagy videó és vagy videó felvétel készülhet.
1: Így van. De hát nyilván természetesen ezeknek mindenkinek eleget teszek, és szerintem azért is szeretnek ennyire az emberek, úgymondván, hogy akármikor találkozok velük, nem csak a szórakozó helyen, bárhol felismernek, és sokszor hirtelen azt se tudom, hogy kivel beszélek, amikor aztán egy-egy szóvált, vagy egy-egy beszélgetés, vagy mondatváltás után rájövök, hogy igen, tényleg.
0: Jó kezeled egyébként ezeket a kis spontán reagálásokat, amikor mit tudom én az utcán azt mondják, hogy szia Árpi, hello, vagy valami?
1: Igen, én azt tudom mondani, hogy igen.
0: Jól érint téged, vagy néha terhes ez a kis dolog, hogy aj, már megint mit csináltam, vagy ilyesmi?
1: Igazából annyiból szokott kellemetlen lenni, mint amit mondtam, hogy nem tudom hova tenni hirtelen, hogy őt most honnan ismerem közé.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Említettük Veront, az énekesnőt, akinek a párja vagy. Tudjuk egyébként, hogy régebben eléggé sokat járt fellépni, mostanában is jár fellépni, most egy kicsit bulvárkodunk, hogyha nem bánod, igen, azt nagyon szeretik, aha, a kedves, okay, hallgatók. Hogy viseled, amikor ő fellép, vagy ő abszolút hozzáigazítja így a családi életéhez a fellépések vállalását? Hogy állsz ehhez a dologhoz?
3: Hát ez egy elég komoly és egy igen nehéz kérdés, és egy igen nehéz feladat ez nekünk. Én nyilván mindenben támogatom, ahogy ő is támogatott mindig is ebben, tehát a fotózás részében is. Eleve a sok más hülyeséget, amit szeretek, biciklizni szeretek, meg minden ilyen dolgokat, támogatók vagyunk egymással. Ez a része, hogy osztjuk be az időnket, hát van egy közös naptárunk, digitális naptár, és oda szépen mindenki meghívja a másikat, ha van valami neki fellépés, vagy nekem fotózás. És akkor így próbáljuk összehozni, hogy hiszen nekünk van 4 gyermekünk.
2: Igen, erre is ki akartam térni egyébként, így burkoltan, ugye?
3: És nekünk ugye a szabadidőnk az effektíve a gyerekekkel töltődik, mert nincs más választásunk, valakinek mindig lenni kell otthon.
2: Jó, tehát akkor abszolút össze tudjátok
3: hangolni. Teljesen, teljesen. Nem könnyű, de megoldottuk szerintem.
2: Ugye azt tudjuk egyébként, hogy így a 2000-es évek elejétől mostanáig bezárólag eléggé rohamosan felfejlődött így a technika. Tehát gondolok itt most nem kifejezetten csak így a fotómasinákra, hanem bármire. Te hogyan tudtál alkalmazkodni ehhez a technikai fejlődéshez, mennyire követted a mostani technikákat? Gondolok itt arra, hogy a mostani masinád mennyire fejlett a régihez képest?
3: Hát igen, vannak új trendek. Most, hogyha nyilván aki olyan hallgatja, az fogja tudni, hogy mi a különbség egy tükörreflexes fényképezőgép vagy egy MILC gép között. Nagyon sokan áttértek az új irányba, a MILC-re, én még nem. Én maradtam a hagyományos tükörreflexes technikánál, nagyon szeretem, nagyon bevált technika, tehát valamilyen szinten egy picit leragadtam, de ez képminőségben abszolút nem mutatkozik meg. Kicsit nehezebb a gép. Sokszor kérdezik, hogy hol kondizok, hova járok gyúrni. Hát, mondom, tessék, és a kezébe adom a fényképezőgépet, meg lehet fogni, és akkor már értik, hogy...
2: Te is az a fotós vagy, mint amit a régi ilyen gangsteres filmekben lehet látni, hogy ilyen nagy objektív van,
3: igen,
2: a gépeden?
3: Igen, igen, és ugye általában, amikor dolgozok, akkor kettő van rajtam. Egyik az egyik oldalamon lóg, másik a másik, vagy éppen a kezemben tartom, és hát igen.

0: mostanában ugye a rendezvényfotózás mellett vállalsz-e kifejezetten ilyen portré, vagy modellfotókat, vagy ilyesmiket, vagy más egyéb kategóriában fotózásokat?
1: Nagyon-nagyon-nagyon keveset, és csak...
0: És ez most, tehát tisztelt bíróság, rögzítsük, tehát ez nem a reklám helye.
1: Nagyon,
0: csak ugye egyszerű kérdés, baráti beszélgetés.
1: Nagyon-nagyon keveset, és csak is az ismerősöknek, mert nincs időm az utómunkával. Tehát tényleg szerelemből csinálom, és nem elviszi az elvinni az energiámat, hogyha én ezzel, mivel mondtam, megvan a rendes munkám, az kitölti a munkaidőmet, a négy gyerek otthon elég rendesen kitölti a munkaidőmet, így a kis maradék időbe tudom ezt a fotózást így művelni, hogy amikor éppen a gyerekek alszanak, és én még nem alszom.
0: Kihasználván.
1: Így van. Igen. Elég kevés időm van az utómunkázás, úgyhogy nem szívesen szoktam vállalni. Nyilván egyet-egyet, na, elfogadok
0: dacból,
1: meg.
0: Dacból,
1: igen, mert azért szeretem csinálni.
0: Említettük az utómunkákat, mennyire vagy ennek híve? Mert ugye tudjuk, hogy vannak olyan fotósok, illetve és per grafikusok, akik egy elkészült fotó, most teljesen mindegy, hogy tájkép, vagy bulifotó, rendezvényfotó, vagy bármilyen, nagyon szeretik megkozmetikázni, megképszerkeszteni, most majdnem mondtam a márkáját annak a bizonyos képszerkesztő fotóalkalmazásnak. Te mennyire vagy ennek híve, ennek a túlzott kozmetikázásnak?
1: Abszolút nem.
0: És mi a véleményed erről?
1: Hát, hogy mondjam, minimális mértékben el tudom fogadni, de az, amikor olyanokat látok, hogy egy gyakorlatilag, mintha egy műanyag babát látnék egy képen, az nekem már túl sok. És igen...
0: Meg amikor megvan görbülve körülötte a tér, ugye?
1: Igen, mondjuk az a gagyi verzió.
0: Igen.
1: Mert azért mindent meg lehet csinálni, főleg most a mesterséges intelligenciával. Hát, tehát az eszméleten, hogy miket létre lehet hozni. De én azért, amikor úgy csináltam is, és meg is beszéltem, mindig átbeszéltem azt, aki a kamera elé állt, átküldtem a nyersanyagot, megnéztek, volt, hogy összeültünk, és akkor elkezdtem csinálni, de tényleg azt tudom mondani, hogy szőrmentén. Tehát ez a nagyon-nagyon aprólékosan, hogy akkor, amikor kész a munka, szinte nem látod, hogy ki van retusálva, de mégis tiszta. Tehát viszont ebben rengeteg munkaóra tud lenni.
0: Volt olyan egyébként, aki kért olyan mértékű, tehát extrém mértékű retusálást, és akkor te azt mondtad, hogy nem?
1: Nem, megcsináltam.
0: Nagy duzzogva megcsináltam?
1: Hát igen.
0: De nem volt benned az, hogy inkább nem? Vagy túl sokat fizetett érte?
1: Nem, de mint mondtam, ezt nem is a pénzért csinálom, tehát nem, és ezeket tényleg mindig, és az is nagyon jó ismerősöm volt, ráadásul megbántani se akartam, nyilván megcsináltam, de viszont volt, amit nem csináltam meg rajta, voltak olyan dolgok is, és azt meg elfogadta. Tehát azért egy
0: mondani, hogy mi ez?
1: Ez egy sima portré, csak egyszerűen szegény annyira nem volt megelégedve saját magával, hogy tényleg olyan szinten, hogy az orrát változtassak rajta, nem úgy mosolygott más, hogy...
0: Ja, tehát konkrétan a mosolynak a formáját
1: például, is. Így van, és ez még a mesterséges intelligencia előtti időszakról beszélek, tehát itt azt a cseppfolyósítást, azt azért elég komolyan bele kellett nyúlnom, és tényleg nagyon-nagyon aprólékosan, hogy az normálisan is nézzen ki.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Alkalmazod az AI technológiát manapság?
3: Hát,
2: illetve ha igen, akkor milyen téren, milyen minőségben, milyen mennyiségben?
3: Csak is nagyon kicsit. Nagyon kicsit. Csak is igazából ilyen hátterek, esetleg hátterek eltávolítására. Vagy most, hogyha én így magamnak persze van, hogy így vicces dolgokat megcsinálok, és akkor azt, akkor így a saját fényképeim, vagy a családi fotókon, hát azért szoktam vicces dolgokat létrehozni, de például volt olyan, hogy a főnökömnek csináltam egy ilyen olyan képet, ami
2: fejet,
3: kellett.
2: Még egy fejet.
3: Hanem csináltam egy üzleti képet. Ült a laptopja előtt, és akkor mondta, hogy akkor ebből valami jót hozzak ki. Azt mondja, nem tetszik neki a laptop színe, mert igazából az nem is az övé volt, hanem a titkárnői, mindegy. Jóval mondom, akkor átváltoztatom a laptop színét feketére, mert az övé fekete. De mondom, figyelj csak, csináltam egy viccesebbet, a laptop helyé betettem egy pizzát, most már nem én, hanem az AI egy pillanat alatt, és barom jól nézett ki, úgyhogy aztán így jókat röhögtünk rajta, azt hiszem, ki is nyomtatta, úgyhogy.
2: Tehát ez abszolút ilyen kis vicces dolog, tehát igen, ez abszolút belefér, igen, tehát nem ilyen extrém dolgot csinálsz az AI-jal.
3: Nem. És igazából félek is tőle, tehát ettől.
2: Na,
3: ettől
2: a, de már...
3: Hát, egyre jobb a technika.
2: Túl jó
3: lesz. Még azért látszik, nagyon sok mindennel látszik, de ez túl jó lesz, és ez valahol megrémiszt, hogy így is nagyon-nagyon sok embert tudnak becsapni. Uh-huh. És itt most nem, tehát rettenetesen sok embert, tehát anyukám átküldött, ez csak egy példa erre, átküldött egy reklámot. Uh-huh. Egyébként egyszer már befürdött ilyen vásárlással, nem azt küldték nekem, amit megrendelt, hogy egy ilyen csodaszer, hogy befújja a sírkövet, és jaj, akkor leoldja, és akkor mondom, ezt meg nem rendelni, hát az teljesen AI-jal készült. Igen. Nyilván ez az videó, de gyakorlatilag ugyanez a technika, tehát ugyanarról beszélünk, és én ettől félek, hogy tényleg teljesen a valótlan világba csavarják el az embereket.
2: Azt egyébként fontos szerintem hangsúlyozni, főleg így a idősebbek, illetve a laikusabbaknak, hogy hogyan ismerhetik föl ezeket az AI-os grafikákat, illetve videókat. Szerinted mik azok az ismérvek, amik alapján fel lehet fedezni, hogy az nem valós az a dolog?
3: Egyre nehezebb. Hát vannak vicces dolgok, például apró részleteket kell keresni. Tehát van olyan, hogy általában a kéz az nagyon nehezen megy még neki. Lehet, hogy egy ujjal több van neki, mint egy sámánnak, nem tudom. Mit tudom, van, hogy egy autónak hiába szedán autó, de mondjuk 3 kilincs van rajta, például ilyet is láttam, meg kell figyelni, de az a baj, hogy ezek egyre jobbak lesznek, és nem fogjuk tudni felismerni a különbséget.
2: Általában ugye a videójátékoknál szokott ilyen előfordulni, hogy a környezet az tökéletes, viszont hogyha jön egy emberi arc, akkor azon nagyon-nagyon látszódik, hogy ilyen kezdetleges grafika.
3: Igen, igen.
2: De szerintem így az AI-ban is. Vannak olyan videók, amikor beszél egy karakter, és túlságosan artikulál.
3: Igen, igen, igen.
2: Szerintem legalábbis az egyik ismérve. Ez lehet az egyik ismérve.
3: Ez is, igen, igen, igen. Tehát figyelni kell.
2: Igen.
3: És sajnos az időseket nagyon-nagyon könnyű. Még ezekkel a úgy mondom, hogy felismerhető teljesítményű AI produktumokkal is félrevezetni, de ezek egyre jobbak lesznek, és ezek meg fognak szűnni. Tehát teljesen tökéletes AI lesz. Teljesen tökéletes.
0: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Említettük ugye a 2000-es évek elejét, akkoriban nagyon-nagyon sokan elkezdték a fotózást, ugye, mert hát akkoriban még újdonságnak számított egy digitális fényképezőgép. Hogy tapasztalod manapság, divat szakma lett ez, vagy még az-e? Akarnak-e manapság fotózni az emberek?
2: Szerintem
1: egyre
2: többen.
1: Inkább háttérbe szorul?
2: Egyre többen, egyre többen. Engem is nagyon sokan, van, hogy szórakozó helyen megismert emberek, fiatalok, de nem csak fiatalok, idősebbek is. Hát, hogy akkor ezt el akarja kezdeni, mit ajánl? Úgyhogy ezzel szerintem nincs is semmi baj, sőt, és ez kell is. Hiába van ott az, hogy hát egy okos telefon milyen képet készít.
1: Igen.
2: Csodálatos.
1: Igen.
2: De mégis azért az emberek veszik. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom, hogy azért érdekli őket, és veszik a komolyabb fényképezőket.
1: Meg hát ugye a gitárosok szokták azt mondani, hogy a gitár öltöztet, egy jól kinéző fényképezőgép is öltöztetni tud, legalábbis szerény személyem szerint. Mit üzennél azoknak a személyeknek, legyenek akár fiatalok, akár idősebbek, akik mostanában döntenek úgy, hogy fényképezőgépet ragadnak, és belevágnak ebbe a dologba, mire figyeljenek, mit üzensz nekik, van-e valami jó tanácsod számukra?
2: A jó tanács az mindig az, hogy keressenek egy olyan embert, szakembert, vagy hobbi szakembert, teljesen mindegy, akivel leülnek és megbeszélik. Én mindig az az első kérdésem, mire akarod használni?
1: Uh-huh.
2: Mert nem mindegy, hogy az ember mennyi pénzt költ el, nyilván főleg a mai világban, mert van iszonyat mennyiségű lóvételrel el lehet költeni.
1: Hát a határa csillagoség,
2: igen,
1: ezt
2: határa
1: tudjuk.
2: Csillagoség,
1: igen.
2: Így van.
1: Uh-huh.
2: És én mindig azt szoktam mondani, előtte, mielőtt egy árva fillért is erre elkölt, célszerű ezt megbeszélni egy olyan emberrel, aki ebbe tud segíteni, sőt, lehet nekem is volt olyan, most mondjam azt, hogy tanítvány, mondhatom tanítványnak, igen.
1: Mentorált.
2: Egy
1: divatos
2: mentorál,
1: szó manapság. Igen.
2: Akinek tulajdonképpen a legelső fényképezőgépemet, a legelső tükrös digitális fényképezőgépemet, inkább így fogalmazok, adtam oda kölcsön, hogy próbálja.
1: Hogy ismerkedjen vele?
2: Igen, hogy akkor neki ez hogy fog menni. És igazából aztán úgy sikerült neki, hogy nagyon megszerette, meg is vásárolta tőlem. Igazából el se akartam adni, mert annyira kicsip értékűek ezek a régi technikák, de ő a mai napig használja azt a legelső gépet, sőt, megvette a másodikat is tőlem, ami egyel fölötte volt, és gyakorlatilag elnyűhetetlen gépek ezek, a mai napig használja őket.
0: Start Rádió.

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
2: sok a szene,
0: és még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Korábban szó esett ezekről a képszerkesztős glitchekről. Volt-e, vagy találkoztál-e olyan képpel, amit más készített, más szerkesztett, és arra azt mondtad, hogy ez rettenetes. Tehát vannak-e olyan hibák, amikre te is ugrasz? Meglátod a képet, és akkor úristen, hát ezt máshogy is lehetett volna csinálni. Mik azok a, hogyha vannak persze ilyenek?
5: Aha, itt most mondjuk külön a parti fotón belül kérdez, vagy akármi?
4: Lehet egyébként tájfotó is, portré is, bármi.
5: Hát nyilván elemzek egy képet magamba, és én ezt döntöm azt, én nem nagyon szeretek másokat kritizálni, elég is lehet kritikának mondani.
4: Manapság egyébként ez divatos.
5: Igen, sajnos. Igen, igen. Én inkább csak tanácsokat szoktam adni. Tehát például azokat is, mondjam azt, hogy akiket így mentoráltam, mindig átküldték a képet, és én elmondtam, hogy én mit csinálnék másképp. És persze volt, hogy ő elmondta azt, hogy ő miért csinálta úgy, és azt teljes mértékben el tudom fogadni. Én, amire igényes vagyok, és nagyon szeretem, én a képkivágásokat arányban tartani nagyon szeretem. A túlexponáltság, alulexponáltság engem nagyon tud zavarni. Úgyhogy igen, van.
4: Ugye a szétszaturált képek.
5: Igen, azt meg aztán pláne. Igen,
4: amikor ránézett. Tehát van is, most nyilván nem mondjuk ki a cégnek a nevét, szoktak így a közösségi médiában föltenni ilyen reklámfotókat, vagy ilyen általános fotókat, és szanaszét vannak színezve. Sajnos bármilyen kijelzőn annyira bántják a szememet azok az élénk színek. Igen. Mert én értem a koncepciót, ugye, hogy legyen minél nyáriasabb az a dolog, az a kép, az a kompozíció, de hogyha túlzásba esik valaki, akkor az bántó is lehet az ember szemének.
5: Igen. Nagyon-nagyon könnyű átesni egyébként a másik oldalra.
4: Megyén kívül volt-e fotózásos feladatod így, akár a 2000-es években, akár mostanság, vagy csak a megyén belül tevékenykedtél, konkrétan itt Békés Csabán, vagy a környéken is?
5: 99%-ban a megyén belül egy felkérés volt. Volt, hogy igazából helyi csapatokkal volt, hogy mentem velük.
4: Ilyen zenekarokkal, vagy együttesekkel?
5: Nem is zenekar, hanem DJ-kkel.
4: Ja, értem.
5: Meg ilyen produkciókkal, promóciós produkció volt, hogy italos promóciósokkal mentünk, jártuk a szórakozó helyeket. Most itt is nyilván nem akarok márkát mondani, de azért úgy jártuk az országot, de döntő többségében inkább Békés Csaba, Békés megye.
1: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Hogy tapasztalod így az akkori fiatalok, illetve a mostani fiatalok szórakozási szokásai mennyire térnek el, vagy mennyire hasonlóak? Te, aki ugye köztük mozogsz gyakorlatilag.
2: Igen, igen. Hát ugye itt a szórakozó helyek száma azért mutatja az irányt. Sajnos. Ennek több oka van. Teljesen más lett a... Tehát felnőtt egy olyan generáció, vagy felnővőben van egy olyan generáció, akik egyre inkább csak az online térben vannak jelen, és ezt most itt sajnos látom a 17 éves nagyfiamat is. Ugyan ő is azért zenél, zenét tanul, azért amikor programja van, elmegy, és a zenekarjával ő nagyon jól érzi magát, szimfonikus zenét tanul egyébként.
1: Erre rá akartam kérdezni, úgyhogy ne kotorázz a fejemben, kérlek. Igen.
2: És egyébként meg, ha otthon van, akkor alig lehet kiszedni a számítógép rapságából. Egyszer-egyszer a haverjaival akkor elmennek biciklizni, de hiányolom azt a gyerekekből, hogy a húsvértársaság akkor leüljenek, kiüljenek valahova. Az, hogy a szórakozó helyek meg tűnnek el folyamatosan, és ez nem csak magyar sajátosság, itt pont a múltkor beszélgettem valakivel, hogy Ibizán is a szórakozó helyek 30%-a bezárt. Tehát valamiért ez az irány, ez nekem nem tetszik, és nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége. De az, hogy igazából Békés Csabán is egy olyan szórakozó hely van, amire azt mondja az ember, hogy na, akkor oda el lehet menni, hát kevés. Kellene még, mint ahogy régen is, ahogy volt. Ide elmenni, oda elmenni.
1: Mi lehet a megoldás szerinted?
2: Nem tudom. Ebben teljesen tanástalan vagyok, mint egy kis község.
1: Mennyire mások így a mai szórakozók, mint akkoriban, szerinted?
2: Magában a szórakozók viselkedésében nagyon nagy különbséget nem látok. Talán annyi vagy, hogy kevesebb a balhé. Tehát kicsit nyugodtabbak az emberek. Persze van, lát az ember, hogy kicsit valaki közfele, kicsit többet isznak, előfordul, hogy egyik ember hevesebb vérmérsékletű, és akkor így van egy kis balhé, tehát ritka. Én ezt azt mondanám, hogy egyre ritkább. Lehet, hogy az is benne van, az, hogy az emberek azért jobban visszahúzódnak most, kevésbé nyitnak, akár egy szórakozó helyen is. Azt látom, hogy ott is csak a telefonjukat nyomkodják.
1: Jó, tehát én azért kérdezem, igen, ezt, mert ugye én nem járok ilyen helyekre, és ez nekem újdonság, hogyha valaki, mit tudom én, befizeti a belépőt, akkor ugye én azt gondolnám, én kis naív, hogy akkor már megéli a pillanatot. Nem. És akkor ott telefonoznak ugyanúgy?
2: Nyilván valamilyen szinten megélik, főleg, hogy
1: persze, amúgy... ugye tisztelet a nagyon kevés, vagy talán a ritka kivételnek, persze.
2: Valamilyen szinten megéli, jó, nyilván azt is megértem, főleg akkor, amikor van egy olyan fellépő egy szórakozó helyen, ami mondjuk neki a kedvence, és akkor az persze, akkor a social médiában azt meg kell osztani, hogy ott volt, és mondjuk
1: de
2: az első
1: pár másodperc.
2: Nem, sajnos, nem? Képzeld el, én ezt tapasztalom, hogy gyakorlatilag a képernyőn keresztül nézi a műsort, ami ott megy előtte.
1: Ja, tehát élőzi, és akkor azt nézi?
2: Igen.
1: Wow.
2: Igen.
1: Hát érdekes.
2: Nem, na, tehát így. Úgyhogy, és akkor, hogyha mondjuk nem is az előadót nézi, de akkor is nem teszi le a telefont a kezéből. Valakivel csetel, valakivel beszélget. Mm-hmm. És valószínűleg nem azzal, aki ott van vele, mert hát azzal ott úgy tudna ott úgy beszélgetni is, de ezt így nagyon, nagyon, nagyon hiányolom az emberekből, azt, hogy ott a húsvér ember megérintheti, szemébe nézhet. Ja, és igen, nagyon kevés ember néz bele a másiknak a szemébe, sajnos. Ezt még így tapasztaltam.
1: Igen. Startrádió.

0: gyerekkorban, hogyha már így elmélyítettük a beszélgetést egy kicsit, említetted, hogy a DJ-zést is megpróbáltad, de ugye azt nem vitted végig. Miért nem? Tehát, hogyha belekóstolsz, vagy egyáltalán valami zenei vonalat, miért nem vittél? Vagy miért nem érdeklődtél a felé?
1: Hát, ez egy jó kérdés. Érdekelt egyébként. Kicsikét így próbáltam billentyűzgetni, és volt egy szintetizátorom, azt is így, de csak így teljesen autodidakta módon, én nem jártam zeneiskolába soha, de mindig is érdekelt. És végül is valahogy aztán onnan jött maga a zenélés, elkezd még a középiskolába, ugye elkezdtük haverokkal, jó, elkezdtünk bulizni, aztán valahogy úgy elsikkadt. A barátom, mondom, ő tovább csinálta, meg a barátaim is, ugye most mondhatnám azt, aki annak idején itt volt a Narancsba is, ők ugye nyomták elég sokáig, de én ebből úgy kiestem, nem tudom, valamiért annyira nem éreztem magam tehetségesnek benne, hogy én ezzel most így foglalkozzak, viszont mindig is érdekelt, és úgy szerettem a jó hangzást.
0: Meg hát ugye tudjuk, hogy amikor vannak ilyen kis gimnazista fiúk és lányok, akkor általában elkezdenek érdeklődni így a másik nem iránt, mm-hmm. és ugye hát mi a legkézenfekvőbb csajozási vagy fiúzási forma, a zene.
1: Igen.
0: Tehát benned volt ilyen egyébként, hogy így nyissál így az ellenkező nem felé?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem, abszolút nem. Nem. Engem ez teljesen csak tényleg a magam öröme miatt csináltam. És nyilván itt most a fényképezéssel is így vagyok. Nyilván most már ugye, mint 24 éve, hogy ismerem a páromat, így azért meg így együtt vagyunk, azért ezt most már így nem is szabadna így kimondani. De egyébként tény és való, hogy a kis baba kocsi tologatás után, mikor van veled egy kisgyerek, a legjobb csajozási módszer persze ez, hogy zenélsz, vagy pedig fényképezel.
0: Vagy a kiskutya, ugye?
1: Vagy a kiskutya, igen.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Beszéljünk a terveidről. Vannak-e terveid, akár így a fotózással kapcsolatban, akár magánéleti szempontból, akár munka szempontjából?
3: Hát amiket persze meg lehet osztani.
4: Nyilván nekem a munka szempontjából, ugye nyilván óriási terv, most akkor kicsit először kezdem mégis csak a magánélettel. Ott van a 4 gyermekem, akiket ugye el kell látni, gondoskodni róluk, ki hova megy tanulni, ki mit csinál. Nehéz feladat, igen, de természetesen az embernek a karrier építése most itt nem feltétlenül. Tehát a fotózás az nekem mindig is hobbiként marad majd meg. Legalábbis most még ezt mondom,
2: de ez
4: nem
2: annyira, bocsánat,
4: más.
2: Zárójeles gondolat következik. Tehát ez akkor is annyira hihetetlen, hogy gyakorlatilag 20 évet ezt csinálod, és még mindig csak azt mondod, hogy hobbi. Tehát igen. Ez tök jó egyébként szerintem.
4: Igen, igen.
2: Tehát, hogy nem szállt el veled a ló, nem mondod azt, hogy na hát már ennyi év van mögöttem, hanem teljesen így a földön vagy, nem a föld fölött 2 méterrel, hanem teljesen sem megéled a mát.
4: Azért, mert én ezt szeretem csinálni.
2: Teljesen jó. Ez jó üzenet egyébként, tehát ez halló, ez nagyon jó üzenet.
4: Aki ezt a pénzért csinálta, az már rég nem csinálja. Tehát csak ezt tudom mondani.
2: Világos.
4: Ezt szeretni kell. Nyilván a saját munkámban, a kis irodát, amit csinálunk, végis anyukámmal csináljuk azt a képviseleti irodát, annak a nagy cégnek tulajdonképpen, annak az üzemeltetése viszi el az én karrieremet tulajdonképpen. Ott próbálom anyukámnak a nyomdokait követve a lehető legjobban. Én mindig ilyen hülye maximalista voltam egyébként mindenben, tehát ott is, ha el kellett menni egy biztosítási szerződést kötni, pont a kislányom el akart velem jönni vasárnap, hát persze mikor megy az ember ilyen helyekre, elmentünk biztosítást kötni, és hogy kérdezte, de hát ez mennyi idő, kérdezte a kislányom. Hát mondom, amíg mindent át nem beszélünk. És gyakorlatilag már úgy, hogy egyszer egy órát voltam az ügyfélnél, még egy óráig tartott, hogy tényleg minden rendben. Tehát, hogy normálisan olyan szerződést tudjunk kötni, ami nem nekem jó, hanem az ügyfélnek a lehető legjobb. És én ebbe élem ki magam, hogy ilyen maximalistán próbálok mindent csinálni.
2: Vannak-e példaképeid? Legyen szó akár fotósról, akár egy magánszemélyről, ismert, ismeretlen, akármelyikről.
4: Aha, nekem nagyon sok példaképen van, de úgy igazából nem neveznék úgy meg senkit. Nagyon-nagyon sok fotós van, akinek szeretem a képeit nézni, szeretem a munkáit, de úgy igazából nem. Pont ugyanúgy, mint ahogy egy kedvenc, megkérdezik, mi a kedvenc zenekarom. Igen, van nagyon sok kedvenc zenekarom, de most úgy, mikor mi? Tehát nagyon szeretem a zenét egyébként, persze, de nem tudok úgy meg, és igazából nem is szeretnék megnevezni senkit.
2: Na, mik azok, nem úszod meg a kérdés, bocsánat. Tehát mik azok az embertípusok, akire, vagy amire te felnézel? Tehát akire azt mondod, vagy amire azt mondod, hogy na igen, ez példamutató, ezt én szeretném követni, és meg is próbálom követni. Tudom, jó a kérdés.
4: Jó, nagyon jó a kérdés. Hát figyelj, most azt mondani, jó ember. Tehát jó embernek kell lenni. És akkor én arra felnézek. Tisztességes jó ember, és egyenes. És aki belemer nézni a szemedbe, mert én nagyon szeretem.
2: Na, Árpi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kicsit beavattál az életkétbe. További sok sikert, és minden jót kívánunk neked.
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Startrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Shakira dublőre lépett fel a foci VB megnyitóján. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Látványos showműsorral indult útjára a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikóvárosban. A nyitó ünnepségen több világsztár is színpadra lépett, köztük Shakira, aki gyakorlatilag már összeforrt a futballvilágbajnokságok hangulatával. A fellépése után azonban nem a zene vagy a koreográfia lett a legnagyobb beszédtéma, hanem egy egészen furcsa pletyka ütötte fel a fejét. A közösségi médiában villámgyorsan elterjedt az elmélet, miszerint a színpadon nem az igazi Shakira állt, hanem egy hasonmása vagy egy dublőr. A találgatásoknak az is lendületet adott, hogy Shakira ezúttal egy szokatlan összeállításban jelent meg. Sárga felsőt, fehér rövidnadrágot, magas talpú cipőt és egy hatalmas napszemüveget viselt, amely részben eltakarta az arcát. Többen azt is kiszúrták, hogy a haja árnyalata eltért a megszokottól. Nem kellett sok idő, és szinte minden közösségi oldalon elindult a vita, vajon tényleg Shakirát látták a nézők. Az énekesnő egyelőre nem reagált a pletykákra, a fotókat azonban alaposabban megnézve feltűnik egy fontos részlet. Shakirának ugyanis van egy apró heg a homlokán, amely több korábbi fényképen is jól látható, ez a jellegzetes ismertető jegy a világbajnoki nyitó ünnepségen készült felvételeken is kivehető. Vagyis minden jel arra utal, hogy valóban ő állt a színpadon.
2: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem. És még több.
4: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Sportrádió.
5: Sportrádió. Hova mész? Hova futsz?

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Difference.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 14-e vasárnap déli 12 óra van. Békés Csabán ismét tömegeket mozgatott meg a mozgás éjszakája. 30 éves jubileum.